0: engedély nélküli igény bevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyogirtási program. A szakemberek elsőként a lárvák ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárást alkalmaznak a tenyészőhelyeken. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Sokan elrontják a családi adó kedvezmény igénylését a NAV szerint. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, hogy a kedvezmény csak a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőknek jár. Figyelni kell az időpontokra is, mert a három gyerekes anyák kedvezménye és a megemelt összegek csak meghatározott dátumok utáni jövedelmekre érvényesek. Gyakori hiba továbbá a tovább tanuló gyerekek elszámolása és a külön élő szülők közti megosztás is. Aki nem biztos a dolgában, az május 20-áig kérhet segítséget a hivataltól telefonon vagy személyesen, hogy elkerülje a későbbi büntetéseket és javításokat, melyek sok bosszúságot okozhatnak a családoknak. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll például Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retrojelző nem véletlen, korhű 70-es-80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójával.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.0.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Minté.
1: Az élet döntések sorozata.
2: Most a 93.4-et hallgatod.
1: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablabdabaskukac@gmail.com. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: reggel 3 óra van.
1: Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
1: Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelem adóbevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél vannak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyereket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban. A GKI méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. A gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért ennél magasabb bizalmi indexet. A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg. A közlemény szerint a javuló index a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tiszapártra 69, a Fideszre 23% szavazna a választani tudó állampolgárok közül. A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, míg a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja, és a Fideszre szavazók csaknem kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. A válaszadók háromnegyede valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, míg 23% szkeptikusan áll a témához, és alig volt olyan, aki nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig több mint 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. A visszahívást azzal indokolták, hogy nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálat. A Herbária ZRT a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek árát. A fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes történetéről látható kiállítás a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 96.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: a zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Hol vagy?
6: Otthon.
7: Úton.
6: Munkában.
7: Mindenütt veled van.
6: 93.4. Rádió Dabas.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Csak szexárdon emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedés. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai május 28-ától a biztonsági helyzet javulásával. A reggel 5 órakor Budapestről induló gépek minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között, így 3 hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A légitársaság a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden a térségbe induló járatát. Csökkent a lakásdrágulás üteme áprilisban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 8,1%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött. Az elemzésben idézik Balogh László vezetőgazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter ár árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. Elindult az Agrárium 2026 összeírás, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. A július 15-éig tartó összeírásban a statisztikai hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. Az idei első negyedévben rekordszintre emelkedett az orosz LNG import az Európai Unióban. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt. Tovább romlott a német kiberbiztonsági helyzet a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a Belügyminisztérium éves kiberbűnözési helyzet jelentése alapján. Tavaly 1041 zsarolóvírusos és adatzsarolással összefüggő kibertámadást jelentettek a hatóságoknak, ez mintegy 10%-os növekedés az előző évhez viszonyítva. A hatóságok tavaly összesen csak nem 334 ezer kiberbűncselekményt regisztráltak, ezen belül a külföldről elkövetett támadások száma meghaladta a 207 ezret. A német belügyminiszter a jelentés ismertetésekor azt mondta, Oroszország továbbra is a német hatóságok fókuszában áll, és az Ukrajna elleni háború kezdete óta jelentősen megszaporodtak az orosz térségből induló kibertámadások. Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágerei.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon. Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők. Interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Amit én éle, az csak fél éle, és minden este kínoznak a kérdése. Egy fiatal testben bén léle, van itt bent és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Több mint 300 ezer adózó adataiban talált hibát a NAV. Változás a Széchenyi pihenőkártyáknál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az postai címre kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésre álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze, írja a HR portál. Biometán üzemmel bővíti a szarvasi biogáz üzemet a MOL. A társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a MOL csoport első biometán üzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon. A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak csaknem 4/5-e tervez nyaralást, a válaszadók majdnem fele pedig többet is költene. Európában a 2026-os nyaralás átlagos költsége 2089 euró. A Holiday Barométer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Nyugat-Európában a legmagasabb a büdzsé, míg Dél-Európában és Kelet-Európában alacsonyabb. Romániában bekerült 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküled, derül ki a Bukaresti Országos Filmközpont statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő Királdi Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjátékot csaknem 133 ezer fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a Bukaresti Országos Filmközpont top listájára. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. A naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuális, érdekes,
0: regionális információkoktél,
1: térségi napló,
0: a Rádió Davas közéleti magazinja.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak! Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Davas magazin műsora. Mai adásunkban megemlékezünk egy csodálatos emberről, egy tehetséges költőről, a dobosi színjátszás kiemelkedő alakjáról, Kapui Ágotáról, aki ebben segít majd nekünk, a Szerban Marika, a Gyóni Géza irodalmi kör alapítója. Aztán irány a vakáció, pontosabban egyelőre annak megtervezése. Sorra veszük, hogy milyen táborozási lehetőségek vannak az országban, és milyen áron. Tóth Béla lesz az idegenvezetőnk a témában, aki a táborfigyelő.hu ügyvezetője. Adásunk záró akkordja egy természeti csoda lesz, ami először talán félelmet kelt, de aztán gyönyörködtet. A tőrös darazsakról beszélgetek majd Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: közösségi napló a 93.4-en.
1: Kapuj Ágota meghatározó személyisége volt a dobosi kulturális életnek. Költő, író, tanár és mentor volt, sőt, ennél sokkal több. Sokak életéhez hozzájárult munkásságával, személyiségével, és hát most ráemlékezünk egy különleges irodalmi összeállítás keretében. Jöjjenek a részletek!
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dobos magazin műsora, vendégem pedig Herman Marika. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szervusz, Brigi. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Egy szívemnek nagyon kedves programot hoztál. Általában a szívemnek nagyon kedves programokat hozol, de most egy olyan valakiről fogtok megemlékezni, vagy segítetek abban, hogy emlékezzünk rá, aki az én életemben is nagyon-nagyon jelentős szerepet töltött be. Ő pedig nem más, mint Kapuj Ágota.
3: Kapuj Ágotáról, a költőről, az emberről fogunk megemlékezni.
1: Hogyan fog kinézni ez az emlékezés? Gondolom a versek kerülnek fókuszba, már csak azért, ha Ágotáról van szó, és rólatok van szó, akkor biztos, hogy a versek, az irodalom az ott lesz.
3: Igen, Kapuj Ágota verseiből állítottuk össze ezt az előadást, de nem csak a versekből, hanem a város a halála akkor megjelentetett egy In Memoriam Kapuj Ágota című kiadványt, és ha ma olyan sok csodálatos gondolatot találtam Ágotáról, nagyon hálás vagyok, hogy ezt a kiadványt megkaptam, elhozták nekem, és sokkal emberibb módon tudjuk megismertetni azokkal, akik nem ismerik, és bízom benne, hogy sokan el fognak jönni erre az előadásra, és feleleveníteni azt az emberi lélek rezdüléseket, ami Ágotában volt. Tehát nem egy protokollális megemlékezésre készülünk, hanem egy szeretetteljes, lélekrezdüléses megemlékezésre.
1: Hogyan ismerted meg Ágotát? Ugye a versein keresztül ismertette meg, személyesen nem találkoztatok, és nagyon-nagyon izgalmas ez a fajta megközelítési mód, úgyhogy egyébként én megismertem őt, és együtt dolgoztunk. A tanárom volt a mentorom.
3: Hát így igaz. Én nem ismertem Ágotát, nem volt szerencsém őt ismerni. Viszont egyszer, még mindjárt a kezdetén, amikor megalakult a Gyóni Géza irodalmi kör, akkor rábukkantam egy versére. És azt a verset én nagyon megszerettem. Kerestem, több verset is találtam, de nem túl sokat az interneten. És azt a verset folyamatosan így bele-beletettem egy olyan műsorba, ahova beleillett ez a műsor, és ezt többször jó magam szavaltam el, tehát ilyen szempontból megérintette a lelkemet, de valahogy nem jutottam el arra a szintre, hogy tovább keressek, kutassak a versei között, és nagyon hálás vagyok Szilágyhegyi Jánosné Rózsikának, a Dabasi Nyugdíjas Klub vezetőjének, tagja az irodalmi körünknek is, hogy hozta az ötletet, amit egy szenior akadémián hallott, hogy talán Kapuj Ágotát jobban el kellene terjesztenünk, népszerűsítenünk, hiszen hihetetlenül jó költő volt, és akkor kezdtem el jobban kutatni Ágota munkássága iránt, és hát ugye nagyon sok költőnek készítettünk mi emlékműsort, Gyóni Gézának, József Attilának, Petőfi Sándornak, vagy most ugye a Jókai emlékév kapcsán Jókai Mort emlékműsorunk is volt, de az, hogy most egy olyan kortárs költőt mutathatunk be, aki itt élt a városban, itt dolgozott a városban, tanított, gyerekeket nevelt ugye a tanításával, és támogatott, és segített, Az valahogy egy egészen más feladat. És ahogy belemélyedtem a versekbe, és kaptam könyvet, kaptam nagyon sok verset, ahogy megtudták, hogy mire készülök, és hát nagyon-nagyon sok versét elolvastam Ágotának, és valóban egy csodálatos lélek tárult fel előttem, és így is jutottam el oda, hogy nem életrajzi adatokkal fogunk dolgozni ebben a műsorban, hanem gondolatokkal, és versekkel, és zenével.
1: A zenét emeljük ki egy kicsit. A zene az hogyan fog megnyilvánulni majd ebben a műsorban?
3: Nagyon nagy szeretettel fogadtam, hogy Kobály Éva elfogadta a meghívásunkat, és zongora játékokat fog játszani, és készül már ő is, mint ahogyan mi az irodalmi kör tagjai is, már ma lesz a második próbánk a versekből. Végtelenül komolyan vesszük, és nagy szeretettel és nagy lelkesedéssel készülünk, és Évike is. Tehát Kobály Éva el fog jönni és zongorázik. Úgy állítottam össze ezt a műsort, hogy az In Memoriam Kapuj Ágota kiadványból, akik megemlékeztek róla, egy-egy rövid részletet fogok kiemelni, ez lesz az összekötő szöveg, és akkor jönnek a versek, és a versek végén egy zongora játék, egy zene fog felcsendülni, ami olyan gyönyörűen át tudja vezetni és a lelkeket megérinteni még jobban, mint a szó, ugye a zene azért még mélyebbre tudhatni, és a kettő együtt szerintem csodálatos lélekrezdüléseket fog előidézni, előhívni az emberekből, akik eljönnek, úgyhogy mindenkit arra biztatok, aki teheti, hogy látogasson el erre az emlékműsorra, mert más lesz, mint az eddigiek, tehát más tüze lesz, mint az eddigieknek, hiszen egy olyan költőt mutatunk be, aki itt élt közöttünk Dabason.
1: Nem tudom, hogy sikerült-e olyanokkal beszélni, akik ismerték, szerették őt, és fontos volt az ő életükben.
3: Tehát ezzel is kezdtem egyébként, hogy kicsit érdeklődtem, hogy ki is volt Kapui Ágota az ember, amikor ugye a verseit már megismertem, de azért abból nagyon sok mindent le lehet szűrni, és nagyon sok minden visszaköszönt abból, amit hallottam, abból, amit elmondtak. És így alakult ki tulajdonképpen ez a műsor, így lett kerek, hogy hozzácsatolódtak azok az emberi vélemények, gesztusok, emlékek, ez a legfontosabb. Tehát nem a vélemény, hanem az emlék, az, hogy milyen szeretettel emlékeztek meg, és hogy mennyi sok mindent tett. Főként az ifjúságért, ami nagyon megfogott nyilván, nem csak ők értük, de az nagyon megfogott, igen, hogy ő értük is. Segítette az útjukat, sok embert segített elindulni, van, aki karriert köszönhet neki, mert a bátorságot öntött belé. Tehát ezeket mind szeretnénk valamilyen módon most visszacsatolni, visszaemlékezni, hogy ez megmaradjon.
1: Mondjuk el a technikai információkat a hallgatóinknak, hogy hol lehet emlékezni együtt a ti kis közösségetekkel Kapui Ágotára.
3: Tehát május 18-án héten hétfőn 17 óra 30 perckor a Dabasi Táncsics Mihály gimnáziumban lesz ez az előadás, hiszen Ágota a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium tanára volt, és sokak onnan ismerik őt, és hát itt lesz, és nagy öröm tölt el, hogy a város vezetése is felkarolta ezt az eseményt, és városi esemény lesz ebből, a polgármester úr megnyitja, technikai feltételeket biztosítanak, ez a helyszín is az ő segítségükkel került kijelölésre, és hát én bízom benne, hogy nagyon sok embernek fogunk ezzel örömet okozni, és méltóan fogunk megemlékezni Ágotáról.
1: Hogyan fogadta egyébként a közösség, hogy ezúttal Kapui Ágota kerül majd a fókuszba, és az ő verseit veszitek elő?
3: Lelkesedéssel minden műsor egyébként, ez nálunk ez nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretet, amikor egy műsor van, de hogy egy ilyen kihívás, egy városi jellegű műsor, az mindig nagyobb felkészülést igényel, vagy nem is igényel nagyobb felkészülést, nem mindig felkészül a csapat, hanem lélekben az egy kicsit nagyobb feladatnak tűnik számukra, szeretet készülnek bármikor. Viszont ami végtelen nagy öröm volt, hogy egy társunk Erdélyből származik, és svédkor hazamentek, és beszélgettek erről a dologról, és kiderült, hogy az ő sógora Ágotával együtt járt Sepsiszentgyörgyön iskolába, és ott ők maguk is megemlékeztek Ágotáról, elmondták azt a verset, ami majd a műsorban is elmondásra került. Tehát ezek azért csodák.
1: Hát főleg úgy csoda, hogy ugye pont adás előtt megnéztük Ágota születési dátumát, és hát május 15-e a születési dátum, a halálának pedig június 19-e, úgyhogy az évforduló kapcsán is megemlékezünk majd róla.
3: Így igaz, tehát talán ezért is lett egy kicsit erre a májusra betéve, hiszen májusban már volt egy előadásunk, egy anyáknapi előadás, mivel a csapat vállalta, így ezt is nagy szeretettel fogjuk megcsinálni, és mondom, már második próbánk lesz. És én azt gondolom, hogy Ágota költészete az meg fog maradni, fent fog maradni az utókornak, és aki eljön, az fogja hallani, fogja érezni, hogy micsoda érzelmi felvonulás van azokban a versekben. Akár a haza, akár a család, akár a szeretet. Tehát nagyon sokféle verset tettem bele ebbe az előadásba, és mindegyik versnek külön hangulata van, és mindegyik vers szerintem csodálatos. Tehát ezért is mondom, hogy azt az erőt, amivel elkezdődik, azt folyamatosan tudjuk tartani. Hát bízom benne, a zene meg még emel ezen, és akkor előbb-utóbb még magasabb szintre tudunk kerülni az érzelmi fokozatba, de teljes egészében egy teljesen csodálatos életutat fog megismerni ebből előadásból.
1: Tehát akkor május 18?
3: Május 18-a 17 óra 30 a Dabasi Táncsics Mihály gimnáziumban. Találkozunk még az időben Kapui Ágota emlékműsorunkban.
1: Herman Marikának köszönjük szépen, sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz.
3: Köszönöm szépen! Did I?

0: Hamarosan beköszönt a vakáció, amely sok fejtörést okoz a szülők számára. A 10 hét nagyon hosszú idő, ugyanakkor gyorsan elröppen, hogyha szupertáborokat találunk. Tóth Bélával beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Tóth Béla, a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu vezetője. Szia Béla, jó reggelt!
3: Jó reggelt, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Bár még májust írunk, hamarosan itt az év vége, kezdődik a vakáció, de már most nem árt gondolkodni azon, hogy a nyári szünidőt milyen táborokban szeretné tölteni a gyermek, milyen táborokat érdemes lefoglalni idén, hogy el most a piac, milyen információid vannak ezt illetően.
3: Így van, közelítünk, június 20-án kezdődik meg a nyári szünet, és ne kapjanak a kedves rádióhallgató szülők a szívükhöz, de 10 hét hosszú lesz. Úgyhogy 10 hétre kell tudni megoldani a felügyeletet, és ugye a szülők döntő többsége úgy dönt, hogy ezt élménydúsan kellene megoldani, és így táborokat választanak, akár napközis, akár ottalvust. Ezt sokan már meg is tették, 190 tábortúrnust már le kellett vennünk a táborfigyelőről, mert már beteltek, de megint csak nem kell a homlokunkra zsapni, te jó ég, lemaradtunk valamiről, mert még közel 800 tábortúrnus foglalható nálunk, úgyhogy én azt javaslom, hogy foglalkozzanak a szülők a témával, ugyanis azt is látjuk, hogy hétről hétre egyre több tábort kell levennünk azért, mert már nincs több helyük. Úgyhogy aki a legjobb ár-érték arányban szeretne tábort foglalni, ahogy minden évben, meg idén is érdemes minél előbb foglalkozni a témával, leginkább májusban ezt a dolgot ki kéne pipálni, ugyanis június, július hónapokban ugyanúgy van tábor. Csak ott már valamilyen kompromisszumot kell kössön a szülő, vagy drágább lesz, mint terveztük, vagy messzebb kell vinni a gyermeket, mint kényelmes lenne, vagy nem olyan témát találunk, ami a gyerekhez igazán passzol, mert már csak oda van hely. Aki ilyen kompromisszumokat nem szeretne megkötni, annak célszerű májusban tábort foglalni.
0: Ha jól olvastam a híradásokat, akkor kicsit átrendeződött a piac az elmúlt időszakban.
3: Igen, ugye az államilag támogatott napközis táborok azok a tavalyi évi döntés okán megszűntek. Ez azt jelenti, hogy ezeket az államilag támogatott, nagyon-nagyon csekély díjért kínált táborokat nagyjából 10 000-es nagy szegrendben vették igénybe gyerekek. Ezen gyerekek, ugye miután napközis táborról beszélünk, jellemzően kisebbek, alsósok vagy ehhez hasonló korosztály, őket ugyanúgy táborba kell küldeni ahhoz, hogy a felügyeletet biztosítani tudják a szülők, és ugye egy átlagos piacon működő napközis tábornak a díja, illetve az államilag 99%-as támogatással bíró díj, ezek nem igazán vannak köszönő viszonyban egymáshoz, ha egyrészt a szülők és a családok szempontjából lesz egy elég komoly ugrás ez. Másrészt pedig azt is látni kell, hogy az azt jelenti, hogy 10 000, vagy hogyha csak a fele dönt úgy, hogy piacon lévő tábort választ, akkor 5 000-re több vagy magasabb kereslet fog megjelenni a napközis táborok piacán. Ez ugye azt jelenti, hogy egyre gyorsabban fognak betelni azon napközis táborok turnusai, amelyek jó programot kínálnak és kedvező áron vannak. Vagyis ez az összes többi szülőnek, aki közis táport keres, ez még egy ilyen piros lámpa, ami fel kell, hogy gyújjon, hogy ideje foglalkozni ezzel a témával. Jó hír az, hogy ez a napközis tábor piacon áremelést várhatóan nem fog okozni, mert nagyon erős a verseny, de a jó árérték arányú táborok még gyorsabb betelését azt fogja okozni.
0: Reagált egyébként mindenre a piac, a piros lámpa ég, de megszaporodtak a táborok ennek hatására, vagy ugyanolyan számokkal lehet kooperálni idén is, mint az előző időszakban?
3: Amit látunk egyelőre, hogy a táborszervezők készülnek arra, hogy szükség esetén plusz.
0: Egyébként mindenre a piac, a piros lámpa ég, de megszaporodtak a táborok ennek hatására, vagy ugyanolyan számokkal lehet kooperálni idén is, mint az előző időszakban?
3: Amit látunk.

0: a szülők is időben kapcsolnak, mert hogyha két héttel előtte döntünk, akkor a táblóztató két hét alatt már nem fog tudni új hetet nyitni. Ha most májusban látja azt, hogy igen, ezek a turnusok beteltek, akkor nyissunk egy újabb turnust, akkor onnantól ez van egy lehetőség.
1: Ha már a piaci alapú táborokról beszélünk, akkor beszéljünk egy picit az árakról is, előfoglalásról esetlegesen, ha táborok tekintetében tudunk erről beszélni. Hogy alakulnak idén a számok? Mit tudsz nekünk erről mondani?
0: Azt látjuk, hogy egy átlagos napközis tábornak a díja 60 ezer forint, amivel számolhatnak a szülők, ez ugye hétfőtől péntekig tartó turnus, amikor reggel viszem a gyermeket és délután hozom haza és otthon alszik. Az ottalvos táborok esetében, amikor elviszem a gyermeket és jelentően 7 nap múlva megyek érte, itt egy turnus pedig 100 ezer forintos nagyságrendben áll meg a családoknak, mint költség. Viszont azt is látni kell, hogy a tábor témájától, illetve gyerekek ellátásától függően változhat ez az ár. Ugye nem ugyanolyan költséggel kell megrendezni, vagy lehet megrendezni egy nomád tábort, mint mondjuk egy kabad tábort, vagy éppen egy lovas tábort, vagy egy anyanyelvi angol tábort. Szóval az árakban eltérések lehetnek, ilyen átlagokkal számolhatunk. Ezeket tudjuk, ezeket a díjakat csökkenteni azzal, hogyha mondjuk egy testvérkedvezményt veszünk igénybe, hogyha tesók ugyanabban a táborba mennek, vagy éppen barátkedvezményt veszünk igénybe, hogyha osztálytársak, vagy együtt sportoló, vagy csak szomszédok, bármilyen barátok mennek együtt táborba, és együtt adják le a táborfigyelmen a jelentkezést. De csoportos kedvezményeket is tudunk igénybe venni, ami már 3 főtől jellemzően rendelkezésre áll. Úgyhogy ha többen vannak barátok, akkor érdemes egyszerre leadni a jelentkezést, és akkor ezeket a kedvezményeket is igénybe tudjuk venni. És hogyha arra figyelünk, hogy mondjuk 2-3 gyermek van a családban, és 2-3 táborba mennek ők, akkor ezek a kedvezmények igénybevételével egy, akár 2 darab tábornak az árát is meg tudjuk spórolni. Úgyhogy érdemes ezekre odafigyelni, és ezeket kihasználni.
1: Ha már említetted a tematikákat, akkor térjünk rá egy kicsit erre a témakörre. Milyen különlegességek jelentek meg idén a piacon, vagy melyek azok az állócsillagok, amelyek évről évre visszatérnek, és nagyon közkedveltek a gyerekek körében?
0: Igen, a hagyományosnak számító témák, mint az idegen nyelv, elsősorban az angol táborok, a kézműves táborok, a lovas táborok ugyanúgy elérhetőek idén is, ahogy például a művészet több ága is, legyen az olajfestészet, vagy írótábor, kerámia készítő tábor, vagy éppen püskészítő tábor, de a zenetáborokról, színházi táborokról ugyanúgy beszélhetnénk, de a nomád természetjáró túrázó táborok is népszerűek, ahogy például a gyerek visszavadító tábor, ahol vissza természetre szókapcsolatba utal, és ezek mellett a horgásztáborok, vagy éppen a főzőtáborok, cukrásztáborok, sütisütőtáborok ugyanúgy népszerűek, és ahogy említetted is, nagyon sok érdekesség, újdonság meghökkentő tábor van. Van például japán kultúra anime táborunk, fiatal mérnökképző táborunk, TikTok videókészítő táborunk, sminkes nyári tábor, középkori lovagi tábor, 3D nyomtatás, drónprogramozás, de részt vehetnek a nyáron a gyerekek játék szoftver fejlesztő táborban, Harry Potter mágus képzőprogramon, vagy éppen dzsungel körülmények között megrendezett katonai táborban, és akkor még nem is beszéltem a gyermekkutya kommunikációs tanfolyamról is, csak hogy néhányat említsek a különleges témák közül.
1: Sok-sok szülővel, illetve táborvezetővel is beszélgettem az elmúlt időszakban, és hát a felsoroltak között is voltak olyan táborok, ahol a kütyű elengedhetetlen, ugyanakkor a szülők szeretnék, ha a nyári szünetben minél kevesebbet kütyűzne a gyerek. Vannak olyan táborok, ahol teljesen száműzik a kütyűt, és kifejezetten erre próbálnak meg összpontosítani, hogy valamiféleképpen egy digitális detoxon vegyen részt a gyermek.
0: Igen, mi őket offline táboroknak hívjuk, ahova nem vihetnek telefont, illetve bármilyen digitális kütyűt a gyerekek. Ezen táboroknál van egyfajta digitális detox fél is az alaptábori élmények mellett. Ez nem jelenti nyilván azt, hogy nem érhetjük el a gyereket 7 napig egy ottalvos táborban, mert ugye megvan minden nap egy adott időszak, amikor a táboroztatón keresztül tudunk beszélni a gyermekkel, szóval nem lesz elzárva tőlünk teljes mértékben. De egy picit hagyd elveljek ezekre a félelmekre, amik az informatikai programozó, gamer vagy bármilyen egyéb típusú táborok esetében van, ugyanis nagyon sok technológia és informatikai tábor jelent meg a piacon, legyen az alkalmazásfejlesztés, programozás, informatika, robotika, vagy már az említett drónprogramozás, játék, szoftverfejlesztés. Sok szülő tart még attól, hogy ilyen táborba engedje a gyermekét, mert félő, hogy egész nap csak a gép előtt ülnek, és többet ártunk vele, mint segítünk, holott a gyerekek meg vannak vadulva az ilyen programokért. Azt látjuk, hogy nem kell attól tartani, hogy zombiként jön vissza a gyerek egy ilyen táborból, nem fognak folyamatosan a számítógép előtt ülni, Természetesen reggel vagy délelőtt szünetekkel egy-két órát foglalkoznak a témában.

0: témában bele is mélyednek alaposan, de ezt követően ugyanúgy sorversenyek, strandolás, kézműveskedés, szaladgálás a program, mint a szülők fejében szereplő álomtáborban. Csak jut a programba olyan is, ami a 21. századi gyerekek vágynak, így összességében mindenki megkapja, amit szeretne, amire vágyik.
1: Májust írunk még, de lassan, ahogy említetted, itt az év vége. Hogy állnak most a foglalások, mondjuk, ha az előző évek tendenciáját vesszük alapul?
0: Nagyságrendileg hasonló, úgyhogy azt már most kijelenthetjük, hogy 200 ezer főnél több gyermek fog piacon működő táborban részt venni az idei esztendőben, ami egy nagyon szép szám, ehhez még rengeteg munka vár ránk, szóval ezt így a minket hallgató táborosztatóknak is jelezném, hogy erre készüljünk. A szülőknek pedig még egyszer arra próbálom őket buzdítani, hogy a még meglévő szabad helyekre minél előbb csapjanak le. Most még van idő átgondolni, válogatni. Előfordulhat már június elején is olyan problémakör, amit mindig szoktam példaként mondani, de sajnos nagyon gyakran megvalósul, hogy édesanyja talál egy tábort napközben, átküldi édesapának, neki is tetszik, este megbeszéljük a gyerekkel, és mire este megbeszélnénk, addigra az adott tábor betárt. Aki ilyen kellemetlenségeket szeretne elkerülni, az megint csak időben, még májusban foglalja le a nyári táborát a gyermeknek.
1: Az időpont és az ár az meghatározó tud lenni, de mire figyelje még a szülő, mi az, ami fontos lehet egy tábor kiválasztásánál, lefoglalásánál?
0: Szülői oldalról az a fontos, hogy legálisan működő tábort válasszunk. Tehát egy alapítvány, egy egyesület vagy egy vállalkozás legyen a tábor szervezője, kapjunk számlát már az előlegről, legyen egy megállapodás a táborosztatóval, ami egy kiterjesztett jelentkezési lap is lehet, hogy milyen programokat kap a gyermek, milyen ellátást kap, és mi ezért szülőként mennyit fizetünk. Innentől kezdve, ha ilyen tábort választunk, akkor elvárhatjuk, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartanak, vagyis azt érjük el, amit szeretnénk a táborral, hogy egészségesen megy oda a gyermek, és élményekkel telve egészségesen jön haza. Mi a táborfigyelőnél abban segítünk a szülőknek, hogy mi a közel 800 turnust, akik elérhetőek nálunk, egyesével ellenőrizzük, hogy ezen feltételeknek megfeleljenek, de hogyha máshol keresnek a szülők szívük joga, csak azt kérem, hogy ennek nagyon alaposan nézzünk utána. Konkrét választás esetében pedig annyi fontos, hogy amikor ott van előttünk a táborlista, akkor először fűrjük le magunknak ár szerint, hogy mennyi az a büdzsé, amit tudunk rákölteni az adott táborra, hogy napközis vagy ott alvós tábort választunk, illetve azt, hogy helyileg hol, mely vármegyében, mely városban vagy mely kerületben keresünk tábort. Ezt követően viszont ültessük oda magunk mellé a csemetét, és együtt válasszunk. Mert hogyha részt vesz a döntési folyamatban, akkor sajátján fogja érezni, és várni fogja a tábort, és nem kényszerként éri meg, hogy anya vagy apa akarja, hogy ide elmenjek.
1: Milyen táborba mennél idén, ha választhatnál, ha visszamehetnél egy picit az időben?
0: Hát én biztos, hogy a gyermekkutya kommunikációs tanfolyamra mennék, mert én kutya, majdnem nem szépet mondtam, szóval nagyon szeretem a kutyákat, úgyhogy én biztos, hogy oda mennék, de egyúttal kipróbálnám a katonai tábort, amit dzsungel körülmények között szerveznek, vagy éppen a drón programozást, szóval én nagyon széles érdeklődési körű vagyok, úgyhogy biztos, hogy lenne teljesen elvágva a digitális világtól, és nagyon belemélyedve is.
1: Érdemes egyébként beosztani ilyen szinten a nyarat, tényleg, ha a gyerek sok minden iránt érdeklődik, akkor hetente egy-egy újabb táborkurzus, és ezáltal így beosztva még a nyári szünidőt is.
0: Alapvetően lehet, én azt szoktam kérni, vagy javasolni a szülőknek, hogy ha megoldható a szervezése, akkor úgy érdemes szervezni, hogy azért 2-3 napja legyen táborok között a gyereknek, hogyha csak 2-3 táborba megy, akkor is, szóval nem a 10 hétről beszélek, hogy legyen egy kicsi idő arra, hogy feldolgozza a gyermek azt, ami történt vele, és akkor úgy lendülettel indulhasson bele. Nem érzi ezt a gyerek, és másnap reggel menne már a következő táborba, de ahhoz, hogy egy picit rendeződjenek benne belül az agyban a dolgok, ahhoz nem biztos, hogy baj, hogyha van egy-két nap, amikor nyugiban otthon van, de utána aztán úgy jó erővel lehet újra táborozni menni.
1: Na hát akkor jó táborozás, szép nyarat kívánunk mindenkinek, addig is jó válogatást a szülőknek a táborok piacán. Tóth Bélának, a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu vezetőinek köszönjük szépen az információkat.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Májustól számíthatunk a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a rovarok az emberekre, a háziállatokra nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot is. Orbán Zoltán volt stúdiónk vendége.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ordasi Brigi vagyok, a vonal túl végén pedig Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Jó reggelt, köszöntöm az éterben.
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Mai beszélgetésünk apropója a tőrös darazsak, ugyanis az egyik dabasi Facebook csoportban is megjelent egy fotó ilyen darazsakkal, és jött a hír, hogy ne féljünk tőlük, ne üldözzük az ártalmatlan tőrös darazsakat. Hát mit kell tudnunk, miért ne féljünk tőlük, és egyáltalán mi a különbség a tőrös darázs és a lódarázs, vagy a társas darázs között?
3: Ugye a társas darazsak, amiktől jogosan tartunk, hiszen ők nagy családokban élnek, ezek védelmezik a piasítást, védelmezik a lépet, a fészket, és mivel az egész világon az emlősök jelentik számukra a legnagyobb veszélyt, ezért az evolúció folyamán a mérgük az emlősök fájdalomreceptorai vezérlik túl. Tehát ezért olyan hihetetlenül fájdalmas a szúrások. Ugye ezek a klasszikus sárga-fekete mintás darazsak. Velük szemben tőrös darazsak, ami 6-7 faja él Magyarországon, és köztük van Európa legnagyobb darazsa, az óriás tőrös darazs, amikor a szánkfesz távolsága megközelíti a 10 cm, és a teste is hasonlóan jelentős, tehát úgy néz ki, mint egy ilyen süldő egerek repkednének. Mondjuk a színük az teljesen más. A tőrös darazsak azok alapvetően más színűek, ott a sárgának az aránya a testükben jóval kevesebb, tehát inkább sötét, feketés, kékes-fekete színűek, és azon vannak sárga panelek, illetve az óriás tőrös darazsnak a nőstényének a feje is sárga. És hogy miért veszélytelenek? Azért, mert beporzók, a felnőtt állatok, viráglátogatók, viszont a lárváik húsevők, ezért ezek az állatok parazitoid életmódot folytatnak, ez azt jelenti, hogy ezek a nagy termetű tőrösdarázsfajok különböző termetes lárvákat keresik. Elsősorban a parontó rovarok lárváit, tehát ide tartoznak ugye a cincérek, az orrszarvúbogár és a szarvasbogár, illetve a korhadékban, talajban élő egyéb nagy testű pajorokat, például a cserebogár pajorokat, illetve a rózsabogár pajorokat zsákmányolják, ezzel hihetetlen sok hasznot hajtnak, hiszen például a cserebogarak tömegével tudnak egy-egy területen a gyökérzónában élni, ezek gyökérkártevők, tehát erdészeti, illetve kiskerti károkat is tudnak okozni. De most mivel a mérgük alapvetően, a nősnek mérge a lárvák megbénítására szolgál, hogyha meg is szúr minket, ehhez azt kell például, hogy rájuk üljünk, ami ugye azért nem annyira könnyű, mert nem akarják, hogy rájuk üljünk, vagy valaki elkezdi őket kézzel megfogni, de aki kézzel méhet fog, hát megérdemli, akkor inkább a nagy méretű fullánk szúrása jelenthet problémát, de ennek szinte minimális az esély. Hogy találkozunk velük? Mindig a prédát keresik, ezért elsősorban korhadó, lábon álló, kidőlt volt faanyag mellett számíthatunk rá, illetve lakott területen még inkább azokon a helyeken, ahol kivágtak fákat, és bent maradt a talajban a tönk. Ugye általában a lakott területen nem tuskózzák ki ezeket a kivágott fákat, és akkor ott jelennek meg így május második felétől, és egészen június vége, júliusig itt vannak velünk, és úgy fogunk velük találkozni, hogy mondjuk sétálunk a járdán, van a járda mellett egy ilyen tönk, és ezt oda nézünk, és látunk 20, 30, 40, 50, vagy akár még több. A talaj fölött ilyen elnyújtott ívekben, nyolcasokban repülő rovarokat, és akkor ilyenkor szoktak megijedni az emberek, hogy azt a mekkora. És ilyenkor van, aki sajnos a kertjébe saját megoldáshoz nyúl a kemotokszal, vagy kihívja a nem kellően felkészült gázmestert, aki lemérgezi. Ugye ez egyrészt teljesen felesleges, értelmetlen sorsontó, másrészt például, hogy az óriás tőrös darázs védett is, egy-egy példánynak a pénzben kifejezett értéke az 50 ezer forint, tehát 5 elpusztításával már természetesen bűncselekményt követel az illető, de ne is erről beszélünk, tehát teljesen felesleges ezeket az állatokat üldözni. Én azt javaslom, hogyha valaki ilyet lát, különösen, ha gyerekkel vagyunk, mindenképpen álljunk meg, guggoljunk le közéjük, le is lehet akár ülni, és nézzük, ahogy hihetetlen az óriás törösdarazsakat, a hatalmas rovarok nagyon kecsesen repkednek a talaj fölött, leszállnak, beássa magát a nőstény. Ugye úgy vadászik a nőstény, hogy a talaj fölött repülve a hihetetlen érzékszerveivel keresi a lárváknak mondjuk a feromon illatnyomait, beássa magát a korhadékba a talajba, megkeresi a lárvát, ami egyébként elég gyorsan tud haladni a korhadékba a talajba, megszúrja, megbénítja, megbénul a lárva, de nem pusztul el, és akkor ráhelyezi a petéjét, és akkor a petéből kikerő kis csizalás lárva elfogyasztja a megbénított zsákmányálatot, és ugye így valósul meg az előbb említett biológiai védekezési potenciál, hiszen nem az embereknek kell, a gazdálkodóknak kell mérgekkel elpusztítani hihetetlen környezeti károkat és egészségkockátot jelentő módon ezeket a gyakran kártevő fajorokat, hanem ezek a egyébként nagyon látványos törősdarazsak ezt nekünk ingyen bérmentve megteszik, és így két ökoszisztéma szolgáltatást is biztosítanak számunkra az ökológiai védekezéssel, illetve hogy meggyönyörködhetünk benne.
0: Egész nyáron megfigyelhető ez a jelenség, vagy most ez a május kiemelt időszak?
3: Május-június a fő időszaka ezeknek a rovaroknak. Nyilván, ahogy mondjuk az előző évben, hogyha egy generáció később kelt ki a petéből, aztán utána bábozódott be, akkor ez ugye tolódni tud. Hőmérséklet függő is, de május második felében már mindenképpen számíthatunk rájuk. Egyébként nagyon érdekes, ha vannak virágok körülöttünk, akkor azért felfeltűnik egy ilyen nagyon furcsa, nagyon nagy állat, akkor is jól meg tudjuk figyelni, de én arra biztatok mindenkit, én is egyébként így szoktam tenni ebben az időszakban, hogy kimondottan keresem a lakóhelyemen az ismert tönköket, és mindig elmegyek, és mindig a jó érzés látni a tavasz vége, nyár elejé első ilyen törős darazsait, mert az azt jelenti, hogy akkor mindjárt itt a nyár.
0: És hát a félelem és a pánikkeltés előtt azért érdemes tájékozódni, különösen, ha nem vagyunk teljesen biztosak magunkban. Például a Magyar Modertan és Természetvédelmi Egyesület oldalán, ha jól tudom, akkor fotók, videók és egyéb részletek is fent vannak a törős darazsakkal kapcsolatosan.
3: Igen, volt szerencsém, ugye jó pár évvel ezelőtt pont egy ilyen nagyon szomorú eset kapcsán határoztam el, vagy akkor ebből kampányolunk, mert ott azt hiszem talán a Margit szigeten ilyen pánik hatására kihívtak egy nem kellően felkészült gázmestert, aki lemérkezett egy ilyen hatalmas csoportot, és akkor kezdtünk el erről beszélni. Nagyon-nagyon jó volt látni, napokon belül jöttek már például a Nemzeti Parki Őrszolgálat tagjaitól megkeresések, hogy ez milyen király, és változik az emberek hozzáállása, és tényleg a média segítségét kérjük ehhez is ugye most már hosszú évek óta, és nagyon gyorsan sikerült megfordítani az emberekben ezt a pánik reakciót, és ma már trendi, ma már odafigyelnek, és akkor voltak ilyen esetek ballagási időszakban, egy hatalmas tönkben, akár több száz ilyen törös darázs jött elő, és akkor, hogy akkor most mi lesz, el kell halasztani a ballagást. És akkor beszélgettem velük, megnézték az anyagunkat, és akkor azt csinálták, hogy egy ilyen szalaggal kiszalagozták, kiírták, hogy törös darázs, nem bánt, állj meg, nézd meg, menj tovább, és rendben lezajlott a ballagás, és mehettek érettségizni.
0: Akkor úgy tűnik, hogy hatékony az edukáció, és egyre inkább ismerjük és felismerjük a törös darazsokat, és megpróbálunk rájuk vigyázni.
3: Abszolút, hát ez egy elcsépelt dolog. Egyébként csak az edukáció működik. Tehát az, hogy az emberek nem tudnak valami olyan, és akkor senki nem mond nekik semmit, akkor miből gondolnánk, ugye, hogy ez működik. De hát ugye az emberiség ezt nagyon régen csinálja, mert a gyerek, és akkor edukáljuk, hogy csinálnia, és ebben a média hihetetlen hasznos, és tényleg minden egyes ilyen médiával közös kampányunkra azt tudom mondani, hogy elképesztő, meg hihetetlenül hatékony, tehát már itt is beszéltünk sokszor a lakott fecskefészkek tömeges leverése kapcsán, mondjuk 3 év alatt sikerült egy ilyen 98-99%-os javulást elérni. Tehát hihetetlenül hatékony, és csak ez hatékony, hogyha elmondjuk az embereknek, miről van szó. De szerencsére a lakosság jelentős része nem ökológus professzorokból áll, meg rovarászokból, mert akkor iszonyatosan rossz kenyeret tudnánk csak enni, meg nem lenne köztisztaság az utcákon, úgyhogy ez a dolgunk, hogy elmondjuk az embereknek, hogy persze senkit nem akarjuk, hogy ölelgessen méhet, mert azt én sem ölelgetek méhet, nem kell, hogy mindenki szeresse, de ha ismerjük, és nem félünk tőle, akkor nem is fogjuk el. És ez már nem tőle.
0: Na hát most beszéltünk róla, egy kicsit edukáltunk, úgyhogy köszönjük szépen Orbán Zoltánnak, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjének, hogy a vendégünk volt. Jó munkát kívánunk önnek.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont kívánunk, viszont hallásra.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádió hallgatást. A mikrofonnál Ordási Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
6: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
7: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kussági főcsatorna. A vízügyi szakember folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Kajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyezőkövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint három vármegyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezett felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Young Bolt, vagy éppen Martin Garrix. A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat esőzápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthírét hallott Kis György Krisztiántól. Közeledve a szezon végéhez a Vác VLS-e egyre inkább kezd lendületbe jönni, mivel a legutóbbi 6 fordulóban 5 győzelem mellett csak egyszer kapott ki, és bár így is csak a 11. helyen áll a Pest vármegyei élvonalban, az őszi idényben gyűjtött 13 pont után jelenleg már 33-nál tart, és még játszik 4 mérkőzést. Nem mellékesen pünköst hétfőn a 19. Pest vármegyei kupa döntőjében is érdekelt Cegléden, amelyben a második helyezett Fémag Duna Varsány lesz az ellenfele. A szezonban mindkétszer riválissal győzött, így a kupadöntőben revansot vehetnek a váciak, így Balog Balázs is, aki 21 esztendős kora ellenére is a piros-kékek keretének tapasztaltabb játékosai közé tartozik. A védekező középpályást játszó futbalista a klub nevelése, ahol ugyan végigjárta az utánpótlás korosztályokat, de a korához képest mindig lényegesen fiatalabbként játszott az adott korcsoportban, 4 éve pedig már a felnőttek között bizonyít. Másfél éves balasi gyarmati és veresegyházi kitérőt követően 2024. januárjában tért vissza Vácra, ahol meghatározó tagja a keretnek. Visszatérve a váci csapathoz, pünköst hétfőn a Pest vármegyei kupa döntő vár rájuk, készülök-e már a mérkőzésre, tette fel a kérdést a Sportszelet online. Természetesen, de előtte van még 3 bajnokink, válaszolta a fiatal játékos, majd így folytatta. Na, a Dunakeszi és a Bugyi előttünk áll a tabellán, de szeretnénk ellenük is megszerezni a 3 pontot, ahogy a Perbál ellen is. Persze a fejekben már ott van a Dunavarsány elleni kupadöntő is, amelyet nagyon szeretnénk megnyerni. Külön motivációt jelent, hogy a varsányiak ellen játszhatunk, és remélhetőleg revansot vehetünk a márciusi vereségért. A 19. fordulóban ugyanis a 90. percben kapott 11-es góllal kaptunk ki 2-1-re, ami azért bosszantott, mert nem játszottunk alárendelt szerepet, ahogy tavaly szeptemberben hazai pályán sem, akkor 3-1-re nyertek ellenünk. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódobost.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
0: Rádiódavas, az otthon hangja.
4: 2026. május 18-án, hétfőn, az év 138. napján, 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en, amikor is az Alexandrák, illetve az Erikek ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, illetve a születésnaposoknak. Már is indulunk Benson Boone felvételével, aztán hamarosan kinézünk az utakra, megnézzük, hogy aktuálisan mi a helyzet, valamint azt is megtudhatjuk ebben az órában, hogy miket is ünneplünk a mai napon.
0: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Dabas,
1: az otthon hangja.

napindításaként nézzük, hogy milyen forgalmi korlátozásokra kell számítani napközben. Az M1-es autóton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, aztán az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányában a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. És az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületétre jelentős sebességkorlátozásra kell készülni.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Rádió Dobas az otthon hangja, már is megyünk tovább itt a 93.4-en, méghozzá megtudhatjuk a folytatásban, hogy miket is ünnepünk, mire emlékezünk a mai napon. Vannak komolyabb hangvételű világnapok is, illetve kevésbé komoly, kezdjük az előbbivel. Ma van például a múzeumok világnapja, 1977 óta tartják világszerte, a múzeumok ilyenkor ingyenesen vagy pedig kedvezményes programokkal kínálják invitálásra a látogatókat, aztán az internet világnapját is ünnepeljük, a digitális technológia, illetve a világháló fontosságára hívja fel a figyelmet ez a mai nap. Ezen kívül az AIDS vakcina világnapja is ma van, a HIV elleni védőoltás kutatóit, illetve a társadalmi tudatosságot ünnepeljük. A növények napja is május 18-a, az Európai Növénytudományi Szervezet kezdeményezésére, a növények fontosságára hívja fel a figyelmet. Aztán jöjjön néhány vicces vagy furcsának tűnő világnap, például a nincs koszos edény napja, ugyanis ezen a napon tilos mosogatni egyél étteremben, rendelj házhoz, vagy pedig használj papír tányért. És ma van a látogasd meg a rokonokat nap is, ami arról ösztönöz, hogy keresd fel a családtagjaidat, ha messze laknak, akkor pedig küldj nekik egy vicces üzenetet. Jöjjenek a gasztró napok is, mert hogy a sajtos szuflé napja mai, egy gasztronómiai kihívás, készíts el egy nehéz, könnyen összeeső sajtos süteményt, erre próbálja felhívni ez a vicces kezdeményezés a figyelmet. Imádom Reese-t, a mogyoróvalajas csokoládé és édeség rajongóinak napja, illetve a küldj egy elektronikus képeslapot napot is ma tartják. Hagyományos levelek már nem küldünk, helyette pedig egy vicces e-képeslapot küldünk el, juttatunk el a barátoknak. Szóval van miből választani a mai napon is, és a zenék sora is ugyanez, hiszen Eminem és a Houdini már bekészítve, úgyhogy ezzel megyünk tovább.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Rádió Dobasic otthon hangja, Deses Young Fly közösje, a SUV szólt itt a 93.4-en, amivel az óra végéhez is értünk, hogy gyorsan kinézzünk az utakra. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyen létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Aztán az M0-es autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányában a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Itt kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet, és a reggeli közlekedésről még hatással van azoknak is az úton léte, akik ugye a főváros felé közlekednek, így hát erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így például a 31-es főúton Mende környéken, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Reggel 7 óra van, most már is jönnek a friss hírek.
1: Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakul. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderült, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonat balesetet Gyomán. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte, a vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írta, a vagyonnyilatkozata alapján Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály szerint 38 millió forint végkielégítés járna, de ezt nem kapja meg. Közben Orbán Viktor jelezte, nem is veszi fel a pénzt, azt a kárpátaljai gyermekotthon javára ajánlja fel. Szabó Bence a belügyminisztériumban fog dolgozni. A Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosának feladata Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetén belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz. A belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza már elkezdődött. A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomoly felhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap a több órás napsütést gomoly felhők zavarhatják, és délután néha zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az észak-nyugati szél. Szerdán napos gomoly felhős idő várható, kicsi az esély csapadékra. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Már is folytatódik tovább a reggel itt a 93.4-en, 3,5 perccel múlt reggel 7 óra. Jó reggelt azoknak, akik most csatlakoztak hozzánk. Bele is kezdünk tehát a második órába, amiben nagyon sok info lesz. Például megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk a hét elején. Azt is megtudhatjuk, hogy mit üzennek a csillagok, illetve azt is, hogy mik történtek térségünkben, hiszen jön majd Ági, hozza a legfrissebb infókat, úgyhogy tartsatok velünk, már is indulunk.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Davas,
3: az otthon hangja.
2: TikTok, ébren vagy?
3: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Küled.
1: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Állj már le!
1: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Elég
1: tiktak.
2: Már, mi van veled?
1: Nagyon felpörögtem reggel.
2: Mi történt?
1: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
3: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Dabas főút 67.
4: Ez reklám volt.

0: TNT és az egyetlen szó című daluk szólt itt a 93.4-en 3 perc elmúlt 4-1-8. Már is megnézzük, hogy mit üzennek a csillagok.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kezdjük elsőként a kosokkal. Ma igazán elemedben leszel, erőlködés nélkül jönnek az eredmények, és jól tesz neked, hogy az ikrek hold gyorsabb tempót eredményez mindenben. Ha van olyan téma, amit meg kell beszélned valakivel, vagy amin együtt csapatban kell dolgozni, azt mostanra időzítsd. 71 esemény, találkozás vagy beszélgetés óriás energiát szabadíthat fel a bikában, olyan dolgokat világíthat meg, ugyanis amiktől megkönnyebbülsz, fellélegzel vagy leteszel egy terhet, amit feleslegesen cipelsz, olyan új információk is jöhetnek, amik helyzeti előnyhöz juttatnak. Sokszor érzi úgy az ikrek, hogy mások diktálják a tempót, de ma sok tekintetben irányíthat. Most több kérdésben dönthetsz, mivel foglalkozol, mikor és hogyan, és főleg mire fordítod az energiádat. A holdajegyedben jár, de nem kap semmilyen fényszöget, ami azt jelenti, hogy szabad kezet kapsz. 71 hír vagy lehetőség szerencsés változást hozhat a ráknak, ami elsőre talán nem tűnik nagy dolognak, de ha jobban megnézed, komoly előnyeket rejthet. Ne menj el mellette közömbösen, vizsgáld meg közelebbről, ha mersz egy kicsit kockáztatni, akkor sokat nyerhetsz. Ha van olyasmi a feladatok között, ami már egy ideje tologatás áldozata lett az oroszlánnál, mert hogy mindig talál rá kifogás, hogy miért ne kelljen el vele foglalkozni, akkor most ideje sort keríteni erre. El kell dönteni, hogy akarod vagy nem, minden azon múlik, hogy mersz-e végre lépni, a horoszkóp szerint vágj bele. A hétfő végre igazán szerencsésen alakul a szűznek. Tele vagy energiával, és végre nem ütközöl sehol falakba, akadályokba. Az őszintességed és lelkesedésed inspirálóan hat másokra is. Használd ki a kedvező széljárást, fejezd be valamit, amit eddig halogattál, mert most könnyedén menni fog. Ha van valami, amire már egy jó ideje vár a mérleg, hétfőn egy fontos útkereszteződéshez érkezik el ez ügyben. Már nagyon közel vagy a megvalósításhoz, gondold át, hogy hogyan szeretnéd kezelni a hamarosan kialakuló új helyzetet, készülj fel tudatosan, hogy a legtöbbet hozhass ki belőle. Visszatér az önbizalma és a kreativitás a Skorpiónak. A hold a jegyedben jár, és inspiráló hatása jó fordulatokat hoz az életedbe. Ha valamilyen alkotó projektbe gondolkodsz, most vágj bele, a siker szinte garantált, pénzügyekben is jó hírek érkezhetnek. Az ikrek hold miatt a szokottnál inspirálóbb lehet a mai nap. Egy ötlet, amit régóta dédelgetsz, most hirtelen megvalósíthatónak tűnik, mármint a nyilas esetében. A Merkuris az ikrek jegyében jár és segít, hogy nyitott legyél a szokatlan megoldásokra, és most tényleg ezek hoznak sikert. Ma délelőtt nehezítő fényszögek nem mutatkoznak az égen a baknak, ami azt is jelenti, hogy szabad kezet kap, bármi is a terv, arra használhatod a napot, amire szeretnéd, viszont érdemes élni a lehetőségekkel, mert az ikrekben járó Merkur sok szempontból a te malmodra hajtja a vizet. És a Merkur jegyváltásával jönnek a sikerek a vízöntőnél, és végre téged igazolnak a tények. Elképzelhető, hogy mások hitetlenkednek, de nem kell bizonygatnod semmit. Pontosan emlékeznek arra, amiket mondtál nekik, minden stimmel, és ezek megerősítenek abban, hogy jó úton jársz. És nagyszerű a fellépése a halaknak, ügyesen, határozottan képviseli az álláspontját, ma valóban nagyon sokat léphetsz előre, főként az olyan dolgokban, amelyek hosszabb ideje húzódnak, szinte biztosan pontot tehetsz valamelyik ügy végére. Ezeket üzenik a csillagok.
2: Déli időben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker. Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26.

0: 2022. Podoba Vasudvar.
1: Minden, ami vas.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Szabadszedésessé válik az iskolai menza Újhartyánon. Aggasztó a helyzet talajvíz szempontjából a felső homokhátságon. Ma még nem tér vissza a kora nyár.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
3: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 18-a van, hétfő, reggel 7:30. Korszerűsítik a német nemzetiségi általános iskola menzáját Újhartyánon. Szabadszedéses rendszerre állnak át szeptember 1-től, hogy a gyerekek választhassanak az ételek közül, és maguknak határozhassák meg az elfogyasztani kívánt mennyiséget. Az átállás célja, hogy kevesebb étel kerüljön a szemétbe, valamint a gyerekek több különböző ételt is megkóstolhassanak. Surman Csaba polgármestert hallják.
6: Ezt egyértelműen korszerűsítenünk kell, szükséges. Szeptember 1-re tervezzük azt a fajta szabadszedéses, egyleves, kétfőítéles választási lehetőséget az iskolában kialakítani. Ezzel együtt az étlapunkat is átdolgozzuk, az a napokban történik. Mindenképpen arra törekszünk, hogy a korszerű, egészségtudatos, természetesen eddig is ez történt, ugye, mert rendelet írja elő, hogy milyen alapanyagokkal lehet már dolgozni, de azért ezen is szeretnénk mindenképpen változtatni, és abba bízunk. Egyre több település foglalkozik már ezzel, főként egyelőre fővárosi intézményeknél ez a szabadszedéses technológiával. Biztos vagyok benne, hogy Újhartyánon ez jól fog tudni működni.
3: A szájfórumot tartanak holnap Dabason. A Zöld Gerilla Mozgalom mindenkit vár a Velli Sportpark konferencia termében, ahol a döntéshozók, az igazgatás szereplői, szakértők és civil szervezetek közösen tudnak kapcsolódni egymáshoz, beszélni az asszály és a vízgazdálkodás problémáiról, valamint az együttműködési lehetőségekről és a lehetséges megoldásokról. Gajácsi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese, Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese, Balogh Péter, gazdálkodó geográfus, a Vízválasztó Mozgalom elnöke, dr. Keresztes László Lóránt, szakpolitikus, a Vízválasztó Mozgalom elnök helyettese osztják meg szakmai tapasztalataikat a témában. Hende Máté, a térség országgyűlési képviselője szintén részt vesz a fórumon, ugyanis korábban kifejtette, hogy már volt lehetősége megismerni a problémát. Nem kapott választ a határidő lejártáig a kapucsi önkormányzat arra a belterületi útfelújításos pályázatra, amely több útszakasz felújítását érinti. A pályázat határideje április 18-án lejárt, azonban sem támogató, sem elutasító értesítés nem érkezett. Pályázati forrás nélkül azonban saját erőből nem valósítható meg a fejlesztés. Szabó Herik polgármester volt a vendégünk.
7: Van egy magyar falus pályázatunk, aminek pont azt hiszem 18-án járt a határideje. A belterületi útfelújításra adtuk be ezt a pályázatot, sajnos a mai napig nem érkezett erre visszajelzés, úgyhogy hát itt bízom benne, hogy ez sikeres pályázattá válik, és akkor tudunk ebben előre haladni. Itt némi aggodalom alakult ki bennem ezzel kapcsolatban, mivel a határidő lejártával mi nem kaptunk rá visszacsatolást. Amennyiben valamilyen oknál fogva ez a pályázat meghiúsulna, akkor a belterületi útfelújítással kapcsolatban lehet, hogy nehéz döntést kell hozzunk. Ez egy ilyen több utcát érintő beruházás, de azért, mert egy olyan közlekedési csatornát újítanánk föl, ami több úton keresztül egy ilyen cikcakban valósulna meg. Ezekben itt a Szőlő utca, Kis utca, Árpád utca, Jókai utca érintett, közel 450 méter. Nem teljes egészében tudjuk ezeket, illetve a Jókai utcát azt teljesen egészében fel tudjuk újítani. A többi utcának, amiket felsoroltam, csak részlegesen tudunk útbukolat rekonstrukciót végrehajtani, de egyszer ez azért van, mert elég szűkek a lehetőségünk kilátás szinten is, de mondom, akár ez még tovább is csökkenhet.
3: Aggasztó a helyzet talajvíz szempontjából a felső homokhátságon. Az év első 4 hónapjában a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság működési területén mindössze 83,3 mm csapadék hullott, ami jelentősen elmarad az elmúlt évek 135,3 mm-es átlagától. Különösen száraz volt az április, amikor átlagosan csupán 1,5 mm eső esett a térségben. A talajvízszint a hátsági területeken, így Tatár-Szentgyörgy, Vasad és Pusztavacs térségében jelenleg átlagosan mintegy 0,5 méterrel alacsonyabb az 5 évvel ezelőtt mért értékekhez képest. A várható aszályhelyzetre készülve a vízügyi igazgatóság már hónapokkal ezelőtt megkezdte a vízhiány mérséklését célzó intézkedések előkészítését. A tavalyi tapasztalatok alapján egyeztetéseket folytattak a területileg illetékes nemzeti parkokkal, önkormányzatokkal és civil szervezetekkel, kijelölték a sekély elárasztással érintett területeket, valamint meghatározták a szükséges beavatkozásokat. A múlt héten két helyszínen, a Dabasi Túr János természetvédelmi terület térségében, valamint Kiskunlacháza külterületén, a 33/2-es csatorna torkolatánál megkezdték a tényleges beavatkozásokat, köztük a szivattyúzási munkálatokat is. Lezárult a nyomozás egy betörés sorozat ügyében a Ráckevei rendőrkapitányságon. A rendőrséghez 2024 végén és 2025 elején több lopásról érkezett bejelentés. Az elkövetőket több esetben megzavarták, sőt olyan is előfordult, hogy a sértettek beszéltek velük. A nyomozók adatgyűjtés és tanúkihallgatások után két helyi férfit, valamint több társukat is kapcsolatba hozták a bűncselekményekkel. A rendőrség szerint a banda elsősorban lakatlan házakat, építési területeket és üzletek udvarait szemelte ki, de melléképületekbe, tárolókba és padlásokra is betörtek. A tolvajok közel 1,5 millió forintos kárt okoztak. Építési anyagokat, szerszámokat, műszaki cikkeket, kerékpárokat, autótartozékokat, sőt még élelmiszereket is elloptak. Az eltulajdonított tárgyak egy részét a rendőrök megtalálták és lefoglalták. A két testvért üzletszerűen elkövetett lopással gyanúsítják, egyiküket 18, másikukat 7 rendbeli bűncselekménnyel hozzák összefüggésbe. Három társuk ellen szintén lopás miatt indult eljárás. A rendőrök a testvérpárt őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. Társaik szabadlábon védekeznek.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
5: www.radiodabas.hu-ra.
8: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Ma a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és több felé kialakulhat eső, zápor, néhol zivatar. A középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
5: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
4: 93.4 Rádió Dabas.

0: szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Rádiódobos az otthon hangja, a Unisex így várta az ezredfordulót 1999-ben. A folytatásban pedig már is megnézzük, hogy mi hogyan is várjuk a következő órákat, illetve napokat időjárás tekintetében.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Nagyon kellett ez a hétvégi csapadék a földeknek, illetve a növényeknek, kerteknek, úgyhogy túl is vagyunk jelentős mennyiségű csapadékon, de hogy van-e még esetleg kilátásban, a folytatásban már is mondom nektek. Eleinte egyébként sok felhő lesz a térségünkben, és néhol még kisebb esőzápor nem kizárt, azonban napközben már szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüthet a nap, az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, nincs olyan nagyon meleg most, 10 fok körüli hőmérséklet van, délután ebből 17 fok jön majd össze, aztán holnap a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúlon nyugati-délnyugati tájainkon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések előfordulhatnak. Hajnalra helyenként párok 5 képződhet, 5-11 fok lesz a reggeli, 18-23 pedig a napközbeni hőmérséklet, és szépen lassan emelkedik a hőmérsékletünk. A hétvégén már közel 27-28 fokos maximumokat élvezhetünk, és vasárnap kell majd legközelebb kiadós esőre számítani. Pollenterhelés a csapadék és a lehűlés hatására ismét lecsökkent, a fenyőfélék, a pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes helyenként elérheti a magas szintet, míg az eperfaféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Országosan alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyíl, a cipus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió, a kőr is virágpora, valamint a látszerű allergének közül már csak az útifű, a lórom és az ernyős virágzatúak, valamint a sásfélék pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma pedig jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Nem érkezik viszont ma front fölénk, de a még változékony helyenként szeles idő fejfájást, keringési panaszokat, vérnyomás problémákat okozhat. Egyeseknél szédülés, rosszullét és légzési problémák felléphetnek, a szelesebb tájakon élők körében pedig tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A borongós, csapadékos időben lehangoltak, kedvtelenek lehetünk, és romlik a hő és komfort érzet is.
1: Gardrób. Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Lena Meyer és a Satellite című felvétel szólt itt a 93.4-en. Hamarosan reggel 8 óra van, már is kinézünk az utakra a hírek előtt. Erős továbbra is a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így például a 31-es úton Maglódnál, illetve az 51-es úton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
1: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett. A rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Sulyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárt. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Szép jó reggelt kívánok, 8 óra múlt 3 perccel. Folytatódik tovább a reggel itt a 93.4-en, méghozzá a lapozórával. Hamarosan megnézzük, hogy a hétvége milyen eseményeket, milyen fontos történéseket hozott külföld, belföld, gazdaság, illetve bulvár tekintetében.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, Lady Gaga Love Drug című dala szólt itt a 93.4-en. Kezdjük a lapozórát.
1: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.
0: Méghozzá körbenézünk külföldön, megnézzük, hogy mik is történtek a hétvégén, amiről érdemes beszámolni. 9 éve először utazott amerikai elnök hivatalos látogatásra Pekingbe, ahová Donald Trump helyidő szerint szerdán este érkezett meg egy Xi Jinping kínai elnökkel tartott kétnapos csúcs találkozóra. Erről a Telex számol be. Az iráni háború árnyékában tartott csütörtök pénteki megbeszélések eredményeit árgus szemekkel figyeli a világ, abban reménykedve, hogy nem lesz semmilyen drámai bejelentése. A legtöbben úgy vélik, a két szuperhatalom között fennmarad a jelenlegi helyzet, és nem várható sem törés, sem pedig nagy összeborulás Washington, illetve Peking között. Ezt elemzi a Telex egyik írása. Aztán az Origón már arról olvashatsz, hogy fontos bejelentés érkezett Moszkvából az orosz-ukrán háború lezárásával és Vlagyimir Putyin orosz és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozójával kapcsolatban. A lentra.ru orosz hírportál számolt be mindenről. A két államfő közötti tárgyalása kizárólag akkor kerülhet sor, ha már nem csak a körvonalai rajzolódnak ki egy béke megállapodásnak, hanem a dokumentum gyakorlatilag készen áll az aláírásra, hangsúlyozta a portálnak adott nyilatkozatában Svetlana Zsurova, az Orosz Állami Duma Nemzetközi Ügyi Bizottságának első elnök helyettese. Nem csupán a béke megállapodás körvonalainak kell már világosnak lenniük, hanem gyakorlatilag késznek is kell lenni, akkor úgy gondolom, igen, megvalósulhat, fogalmazott Zsurova, és hogy még hogyan nyilatkozott az orosz fél, erről is olvashatsz, na meg, hogy hogyan jött képbe például Boris Johnson, korábbi brit miniszterelnök. Az Indexen pedig arról írnak, hogy Franciaország 2025. januárjában indított vizsgálatot az X ellen az algoritmusok működésével, valamint a Grok chatbot holokauszt tagadó és szexuális jellegű tartalmainak terjesztésével kapcsolatos panaszok miatt. Most a párizsi főügyész figyelmeztetett, ha Elon Musk a platform tulajdonosa továbbra sem tesz eleget a bírósági idézéseknek, elfogató parancsot adhatnak ki ellene. A milliárdos egyszer már nem jelent meg a kihallgatáson, így az ügyészség május 7-én előzetes eljárást indított ellene. A párizsi ügyészség vizsgálóbírói elfogató parancsot kérhetnek tehát Elon Musk, az X közösségi platform tulajdonosa ellen, amennyiben vádat emelnek ellene, és ő figyelmen kívül hagyja a bírósági idézéseket, jelentette ki Laure Bekau, párizsi főügyész, az RTL rádiónak adott interjújában. További részletek mindenről az Indexen.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádiódabas. Az otthon hangja.
2: Hazai vonatkozású híreket hozok a folytatásban. A Magyar Nemzet ír arról, hogy kifogásolt a Pócs János, hogy 5,5 millió forintot kell sérelemdíjként kifizetnie Ruszin Szendi Romulusnak, miután a bíróság elsőfokú ítéletében a honvédelmi miniszternek adott igazat. Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője pert vesztett Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterrel szemben. Az eset előzménye az, hogy Pócs János szóvá tette annak idején, hogy az egykori vezérkari főnök közpénzen végeztette el a toka leszívását. Ruszin Szendi akkor azt ígérte, a sérelemdíjat jótékonysági célokra fogja felajánlani. Pócs János szerint ez a Tisza rendszere 5,5 millió forint a szólás és a vélemény szabadságára. Ez az ára, hogy annak idején a maga módján közzé mertem tenni, hogy közpénzen más TB kártyájára csináltatta meg a toka leszívását, mondta Pócs annak kapcsán, hogy miért perelte be őt Ruszin Szendi Romulus. Az esetről többet olvashatsz a Magyar Nemzet oldalán. Aztán Sulyog Tamás az Indexnek adott interjút, amiben arról beszélt, hogy nem bánta meg, hogy Orbán Viktor felkérésére elvállalta az államfői tisztséget, mert egy magyar embernek ez a legnagyobb megtiszteltetése. A köztársasági elnök egyebek mellett arról is beszél, hogy az államfő a létével fejezi ki a nemzet egységét, közjogi keretbe foglalja a politikai döntéseket, azoknak alkotmányos rangot ad. Szerinte a támogatottság politikai kérdés, az államfő pedig alapvetően jogi, alkotmányjogi keretek között tudja a többséget, illetve a kisebbséget, az egész nemzet egységét képviselni. Sulyog Tamás számára teljesen világossá vált, hogy komoly politikai igény jelent meg a köztársasági elnök alkotmányos funkciójának újraértelmezésére, alapvetően jogi, alkotmányjogi keretek között tudja a többséget, illetve a kisebbséget, az egész nemzet egységét képviselni. Sulyog Tamás számára teljesen világossá vált, hogy komoly politikai

0: Péternek a Nobel-díjas Krausz Ferenc is. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus hétfőn nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután a Tisza kormány pénteken bejelentette, hogy felbontja az Élvonal alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződését, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot, derült ki az Index összefoglalójából. Mint ismert, két hónappal a választások előtt kötött finanszírozási szerződést Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium az Élvonal alapítvánnyal, amelyet a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. A megállapodás szerint 2031 végéig összesen 261,7 milliárd forintot fizetett volna a tárca az alapítványnak, ebből idén április végéig pedig 22,4 milliárdot ki is fizettek már, emellett évi 400 millió forintos infláció követő működési támogatásban is részesült az alapítvány. Hogy mi olvasható a válaszlevélben, azt megtalálod az Infostart oldalán. És a HVG arról ír, hogy hárman nyújtottak be pályázatot a Demokratikus Koalíció elnöki posztjára. Írja a HVG a laphoz eljutatott belső tájékoztatás alapján, ez szerint a korábbi Veszprémi országgyűlési képviselőjelölt Bakk István, a korábbi buszsofőrként dolgozó szakszervezeti vezető Nógrádi Róbert József, valamint a korábbi országgyűlési képviselő Varjú László nyújtott be pályázatot a közelgő tisztújítás előtt. Ezekről is olvashatsz még bővebben a 24.hu-n.
1: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
3: Itt is vagyok a menüajánlóval, aminek az első állomása a mai napon a Sári ABC. Itt magyaros gombaleves készül. A klasszikus menükben találtok majd tejszínes kukoricás csirkeragút szarvacskatésztával, illetve egyben sült karajt hentes módra jázmin rizssel. A napi ajánlatban is két ajánlat lesz, egyrészt almás combfilé sajtgrillben jázmin rizssel, vagy pedig kolbászos kapros túróval töltött rántott borda petrezselymes burgonyával. A szarvasbangóban a mai napon toszkán paradicsomleves készül mozzarellával és bazsalikommal, az álmenüben békönbe tekert fokhagymás parajjal töltött csirke emel gorgonzola sajtmártással és fűszeres sztékburgonyával, a B-menü pedig kenteki csirkemell kukoricás rizssel és koleszló salátával, a vegán ajánlat zöldséges paéja, a mentes ételük zöldséges grillezett kacsamellcsikok lilakáposztás pürével és epres chia puding a napi desszert. Bármelyiket is választod, jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád.
5: Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
8: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
9: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Értéket közvetítünk.
11: Közérdekű információk.
3: A közérdekű infokkal megyünk tovább, és elsőként arról hallhatsz, hogy éjszakai zajjal járó munkavégzés lesz a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon. A MÁV a Budapest-Szolnok vasútvonalon több helyen előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végez, például monorállomáson május 19-én, 20-án, 21-én és 22-én 22 óra 40-től másnap 5 óráig. Az állomásokon, az állomások közötti nyíltvonali szakaszokon, illetve a vasúti átjáróknál a feltűnő ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek. És ifjúsági táncház május 18-án 17 és 21 óra között itt Dabason a Kossuth Művelődési Központban. A táncházat vezeti Pesti Lili és Orsos Péter, az élőzenét Anka Péter és barátai biztosítják.
10: A Rádió Dabas
11: közérdekű információit hallottad.

Becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeletre, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, amint

0: Tiesto és Charlie XSX dala hátinét szólt itt a 93.4-en. Hamarosan majd jövünk a Bulvár lapszemlével. Többek között a 70. Eurovíziós dalfesztivállal is foglalkozunk, ami Bécsben zajlott az elmúlt héten. Mutatom majd a győztes dalt is nem sokára.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja!
0: De most még a gazdasággal kapcsolatos infók jönnek. A haszon.hu arról ír például, hogy a 35 év alatti magyar fiatalok jelentős része már az önálló élet elején komoly pénzügyi nyomással szembesülnek. Az OTP pénztárak megbízásából készült legújabb reprezentatív kutatás szerint a 18-35 évesek 68%-át legalább közepes mértékű pénzügyi stressz terheli, 35%-uk pedig a közepesnél is erősebb feszültségként éli meg az anyagi helyzetét. Az adatok alapján a pénzügyi szorongás szorosan összefügg azzal, milyen mintákat hozott valaki otthonról. Azoknál, akik gyermekkorukban legfeljebb alapszintű pénzügyi nevelést kaptak, például zseppénzről vagy spórolásról beszélgettek velük, 73%-ban él meg legalább közepes stresszt a pénzügyei miatt. Azok körében viszont, akiket jobban bevontak a pénzkezelésben, a családi döntések hátterébe és a tervezésbe, ez az arány 57%. Hogy mit mutat még ez a felmérés, kiderül a haszon.hu írásából. Aztán az Origo arról ír, hogy egekbe emelkedtek a fővárosi szobárak a május 30-ai budapesti BL döntők idejére. Éjszakánként 3,5 millióért, sőt csak nem 7 millió forintért is kínálnak apartmant a belvárosban. Kis Robert Rihár turisztikai szakértő, az Inforádió Világszem című utazási magazinjának szerkesztő műsorvezetője szerint a szálláshelyek árának megugrása egy ilyen sportesemény idején normális, a drágulás pedig azt is pörgeti, hogy egyre nehezebb szállást találni a döntő idejére. Hogy a szakember mit mondott még, elolvashatod az Origo oldalán. És a HR portál ír arról, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook posztban reagált a korábbi belügyminiszter Pintér Sándor kijelentésére, miszerint nincs oka szégyenkezni az egészségügy állapota miatt. Hegedűs az egészségügyi szakdolgozói kamarától kapott adatokkal mutatta be, milyen helyzetet örökölt. A számok szerint Magyarországon több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből. Az egészségügyi szakdolgozók átlagérettkora már 47,3 év, körülbelül 25 ezer dolgozó 58 év feletti, ezért hamarosan még súlyosabb munkaerőhiány alakulhat ki. Hegedűs szerint sok helyen az ápolók havi 220-240 órát dolgoznak, amit a rendszer szintű önkizsákmányolásnak nevezett. Hogy mi olvasható még a posztban, a HR portál szemlézi.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: olvasd bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádiódabas. Az otthon hangja.
2: Pifu dala után már is a Bulvár lapszemlével zárjuk az órát. Hevér Gábor jelenleg egyszerre több produkcióban is dolgozik, így nem panaszkodhat a munka hiányában. Ez már a Blik írása. Ugyanakkor a Best Podcast adásában őszintén beszélt arról, hogy a színészi pálya anyagi bizonytalansággal is jár. A műsorban elmondta, hogy vállalkozóként dolgozik, ezért ha nincs munkája, nincs bevétele sem, ami hosszabb távon komoly bizonytalanságot jelenthet. Az én szakmámban az ember nem engedheti meg magának azt a luxus, hogy beteg legyen, mert akkor könnyen éhen marad, vállalkozó vagyok, ha nem dolgozom, nincs fizetésem, van életbiztosításom, ha meghalnék, talán a kapott pénz elegendő lenne a lányaim jövőjére, nyilatkozta a színész, és hogy még mit mondott el, a Blik hasábjain elolvashatod. Aztán jöjjenek a versenyek, hiszen a hétvégén véget ért például az Exatlon is, ezzel foglalkozik a Bors írása. 8 hétnyi küzdelem 42 versenynap után a végső futamokat követően kiderült, hogy 2026-ban kihívók emelhették magasba az Exatlon Hungary trófeáját. A Sport Reality döntőjében ugyanis Szabó Réka és Koplányi Gábor győzött, így a dicsőség mellett ők vihetik haza az Exatlon Hungary 15-15 millió forintos főnyereményét is. Hogy hogyan érték meg a döntőt és hogy mire költik a pénzt, erről is mesélnek. És akkor jöjjön az Eurovízió, hiszen lezajlott a hétvégén, és Bulgária a verseny történetében először nyerte meg az idén 70. alkalommal megrendezett Eurovíziós dalfesztivált. A Dara művész nevű 27 éves bolgár popstár Darina Nikoleva Jotova Bangaranga című ADHD diagnózisból táplálkozó számával győzött, hogyan nem tartozott az esélyesek közé, végül 516 ponttal bőven megelőzte a második helyezett Izraelt és a harmadik helyre befutó Romániát. Az Egyesült Királyság lett az utolsó egyetlen ponttal, és az ország 2020 óta harmadszor lett tök utolsó. Ez már a 444.hu összefoglalója egyébként. Magyarország 2019 óta nem vesz részt a versenyen. Izrael-gázai háborúja miatt az idei Eurovíziót Spanyolország, Hollandia, Írország, Izland és Szlovénia is bojkottálta. Bécsben a döntő előtt a belvárosban tüntettek, az Izraelt képviselő Noam Bettan elődöntős produkciója pedig Izrael ellenes skandálásokkal zavarták meg. A döntőben egyébként már nem volt ilyesmi. A jövő évi verseny tehát Bulgária fővárosában, Szófiában rendezik meg, és hát ehhez kapcsolódik a napi kérdésünk is a Rádiódabas Facebook oldalán nektek, hogy tetszik ez az Eurovíziós győztes dal, illetve szerintetek jövőre 2027-ben Szófiában ott lenne már a helye ismét Magyarországnak, úgyhogy várjuk a hozzászólásokat, én pedig már is mutatom nektek a győztes dal.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra. A Rádiódabas 93.4-en.

0: szárnya. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Munkavégzések nehezítik a közlekedést. Ma reggel például az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Inárcs és az M0-ás autó csomópontja között a burkolatot javítják mozgó terelés mellett. Az aktuális munkaterületnél egy sávot lezárnak, így hát torlódásra kell készülni napközben. És az M0-ás autó déli szektorában Halászteleknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon szintén munkavégzés kezdődött. A 16-os kilométernél csak a külső sáv járató, több kilométeres torlódás alakult már most ki.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. Sok atrocitás érje a MÁV dolgozóit. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. 19 soproni önkormányzati útnál mutattak ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során. A város polgármestere közölte, a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetett be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, csak nem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fent. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi füvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csak nem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a tudósnők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomoly felhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap a több órás napsütést gomoly felhők zavarhatják, és délután néhol zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos gomoly felhős idő várható, kicsi az esély csapadékra. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: És már is indul egy óra sport, hiszen ez már a sport hétfő, itt a 93.4-en elmúlt 9 óra, úgyhogy megnézzük, hogy a révbe érő NB3-as bajnokságban mi is történt az elmúlt héten. Van egy nagy meglepetés, az biztos, amire nem hiszem, hogy számítottak sokan, de majd ennek is utána járunk, hogy pontosan mi történt azon a találkozón.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez már a Sporthétfő itt a 93.4-en, és az első mai beszélgetésünk Dunaharasztival fog megtörténni. Egészen pontosan a Dunaharaszti MTK-hoz látogatunk el. Ugi Márkot köszöntöm már, a csapat vezetőedzőjét a vonalban. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Vasas kettes csapatával játszottatok a hétvégén, és mondhatni egy gólzáporos találkozót láthattak azok, akik kilátogattak a hát kevésbé jó idő ellenére a mérkőzésre. Bata Csongor volt, aki nálatok megvillantotta a tudását, hiszen 3 gól is született ő általa. Hogyan látod ezt a hétvégi mérkőzést? Mennyire számítottatok ilyen szoros találkozóra?
2: Egy nehéz mérkőzést játszottunk a Vasas 2 csapatával, mint említetted, az időjárás az nem volt a legjobb, viszont a pálya nagyon, nagyon jó minőségű volt, és alkalmas volt abszolút a játékra, és hogyha legalább az időjárásról szólt, legalább akik kijöttek, azok egy jó mérkőzést láthattak, hiszen egy nyílt foci volt, 4-4 gól mindkét oldalon, lehetett volna még több is, hiszen voltak még benne helyzetek. Én azt mondom, hogy a mérkőzés alakulása is az is egy ilyen változó volt, hiszen a Vasas csapattal megszerezte a vezetést, sikerült megfordítanunk, vagy kiegyenlítettek, újból mi vezettünk. Utána egy perc alatt már a Vasas vezetett, tehát és a végén pedig nekünk sikerült egyenlíteni, ezért egy kicsit talán mi voltunk boldogabbak a mérkőzés végénél, de azt gondolom, hogy abszolút egy igazságos eredmény született, hiszen egy csapat tett a győzelemért, és a pontoszkodás szerintem ez így igazságos volt.
1: 93. percben dőlt el tehát a találkozó, akkor szerezte meg a csapatotok ugye a 4. gólt, illetve 4-4 döntetlen a találkozó vége. Utolsó fordulóhoz érkezünk ezen a hétvégén a bajnokságban, és a Békés Csaba lesz majd az ellenfeletek. Ugye a 9. helyről várjátok a találkozót. Mennyire kell még az utolsó lendületet rászánni erre a hétvégi találkozóra?
2: Mindenképpen szeretnék hazai pályán jól búcsúzni ettől a szezontól. Nem rajtunk múlik, hogy tudunk-e a tabellán a győzelem esetén esetleg előrébb lépni, hiszen az múlik az ellenfelünk mérkőzésein is. Örülnék, hogyha 8. helyre föl tudnánk jönni, tudnánk legalább lépni még egyet előre, és úgy alakulnának az eredmények, de ahhoz első sorban nekünk meg kell nyerni ezt a hazai mérkőzést.
1: Így van, ugye a Békés Csaba lesz tehát az ellenfél, és akkor a következő alkalommal pedig erről beszélgetünk majd itt a Sporthétfőben. Köszönöm szépen!
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és további szép napot!

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Folytatódik tovább már is a Sporthétfő a 93.4-en, és a Meton FC Dabas házatáján nézünk körül. A vonalban köszöntöm már Székely Tibort, a csapat vezetőedzőjét. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Szia, jó reggelt és szép napot kívánok én is mindenkinek.
1: Pár héttel ezelőtt, így a bajnokság vége felé közeledve, ugye arról beszélgettünk, hogy a hátlevő időszakban azért van még fontos feladata a Meton FC Dabasnak, mégpedig a soron következő mérkőzéseiről begyűjteni tulajdonképpen a három pontokat. Hát úgy néz ki, az egyelőre sikerül, hiszen ugye a hétvégén a Szeged ellen léptetek pályára, és magabiztos játékkal három pontot gyűjtöttetek be a Szeged ellen hazai pályára.

0: pályán.
1: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszke vagyok a kis csapatra, és nagyon örülök, hogy a kitűzött célokat sorba tudtuk lépni, és sorba tudtuk teljesíteni. Gondolok itt arra, hogy a biztos bennmaradás után ugye a középmezőny legelejére amennyire csak tudunk felkapaszkodni. Én azt gondolom, hogy a helyi játékosok bemutatkozása, azt gondolom, hogy a jövőképnek a lerakása, ezek szépen folyamatosan sikerültek, és én ennek nagyon-nagyon örülök, itt a klub miatt is, illetve ugye a jövőkép miatt is, ami még nagyon képlékeny. Én nagyon örülök annak, amit a hétvégén láttam, mert egy tényleg egy nagy célben, egy egészen rossz időben, mégis ehhez képest sok nézővel egy nagyon magabiztos labdabirtokláson alapuló játékot produkáltunk. Nagyon jól ültek az elképzeléseink, jók voltak a második labdafelszedések, az átmenetek, tényleg nagy nyomást helyeztünk a szegedi kapura. Igaz, hogy talán azért kecserül egy picit a szám, mert elég sok helyzetet kihagytunk, de ugyanakkor nem lehetek elégedetlen, mert domináltunk végig, és én úgy gondolom, hogy a mi akaratunk érvényesült. Úgyhogy nagyon örülök a győzelemnek, magabiztos volt, sajnálom itt a 92. percből kapott gólt, de ugyanakkor ez is a jövőre nézve, én azt gondolom, hogy egy tanulságos jelenet sor végén esett.
0: És mondhatni, hogy jelenleg csúcson van a csapat, hiszen ugye a 7. helyen található a tabellán, és bárhogy is alakul a hétvége mérkőzése, ennél jobb helyezést már nem tud elérni a csapat, hiszen 4 pont a különbség ugye a 6. helyen lévő Csepel ellen, de hát a cél az úgy néz ki, hogy teljesül. Viszont hát nagy kérdés, hogy mit látunk majd a pályán, ugye Gyula Termál FC lesz majd az ellenfél, és hát azért az ellenfélről tudni kell, hogy igazából a dobogót már megszerezték, már csak a nagy kérdés az lehet esetleg náluk, hogy a második vagy a harmadik helyen végeznek-e a bajnokságban, viszont annak tudatában, hogy tulajdonképpen a továbbjutásra ugye van esélyük, bárhogy is alakul a hétvége mérkőzése, mennyire számítatok még egy nehéz mérkőzésre? Nyilván, hogyha mondjuk a bajnokság közepén beszélgetnénk erről a találkozóról, azért talán akkor még nagyobb lenne a tét, vagy nagyobb lenne a 3 pontért való küzdelem.
1: Így van, tulajdonképpen összefoglaltad a lényegét az egésznek, a Gyula tulajdonképpen máshol tart, mint mi. Ugye ők már egy biztos dobogósak, ő nekik csak az a kérdés, hogy második vagy harmadik helye, biztos vagyok benne, hogy minél feljebb szeretnének végezni. Ugyanakkor mi pedig egy alakulóban levő kis csapat vagyunk, akik most valóban a csúcson vannak ezzel a 7. helyjel, mert ebből lehet 8., de nagyon azon vagyunk, és arra törekszünk, hogy a hétvégén megtartsuk a 7. helyünket. Azt is tudni kell, mint ahogy elmondtam, hogy tényleg egy igazán jó csapathoz megyünk. Ugye lesz bennünk 2,5 óra utazás, otthon játszanak, tényleg itt magabiztosan nyerik a mérkőzéseiket. Tulajdonképpen egy vereséggel a Monor ellen ment el nekik az, hogy megnyerik a bajnokságot. Én is úgy gondolom, hogy ők biztos, hogy ők is szépen szeretnék zárni a bajnokságot, mi meg szeretnénk ezt megnehezíteni és építgetni egy picit talán megint előre nézve a jövőt.
0: Idegenben játszott tehát a Meton FC Dabas az idei utolsó találkozóját, és az, hogy ez csak egy örömfoci lesz-e, vagy egy komoly harca 3 pontért, meglátjuk majd hétvégén, erről még beszélgetünk a következő alkalommal. Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál ránk.
1: Én köszönöm, hogy megkerestettek, szép napot.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
3: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és 2 kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Már is folytatódik tovább a Sporthétfőt a 93.4-en, és egy bajnok csapat vezető edzőjét köszönhetem már a vonalban, hiszen a hétvégén a Monor lejátszotta utolsó előtti bajnoki találkozóját. Hallgas István már a vonalban. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Mennyire volt megnyugtató a tegnapi találkozó, annak tudatában, hogy azért nagyjából ugye az első félidő végén már lehetett tudni, hogy mire lehet számítani például a második helyen lévő SMTK-val, akik ugye vereséget szenvedtek a harmadik kerület ellen. Mennyivel volt megnyugtatóbb a játékotok tegnap?
2: Igen, az eredményt tudtuk, követtük, bár én annyira úgy nem szerettem volna, hogy nagyon ott legyen a fejekbe, hogy most nem tudom, percről percre nézzük az ellenfelünket, de ugye mielőtt elkezdődött a mérkőzésünk, ugye már 2-0 volt a harmadik kerületnek, illetve fél időben is ugye játékosok már tudták, hogy igazából bajnokok vagyunk, mert a másik mérkőzés ugye nekünk kedvezően alakult. Ettől függetlenül nem volt egyáltalán megnyugtató játékunk, sőt kifejezetten görcsösek voltunk, és nem is játszottunk jól. Viszont a Honvéd viszont nagyszerű napot fogott ki. Nagyon-nagyon tisztán és sokkal jobban játszottak nálunk, úgyhogy megérdemelten is vitték el a 3 pontot tőlünk. De tényleg úgy elég ilyen zavaró körülmények voltak így a meccsünk körül, mert tényleg készültünk, meg ugye úgy terveztünk, hogy nyernünk kell, és úgy tudunk bajnokok lenni, de azért közben volt egy másik meccs, és ugye a tudat alatt is így a játékosoknak úgy nehéz volt már, nem tudom, lehet, hogy motivációt találni a meccsbe. Úgyhogy ezt kicsit sajnáljuk ezt a részét, hogy nem győzelem, mert tudtuk ünnepelni, ettől függetlenül nagyon boldogok vagyunk, hogy bajnokok lettünk.
1: Ettől függetlenül volt már kisebb ünneplés, vagy az még várat magára nálatok?
2: Hát tegnap volt már, igen, így a mérkőzés után egy sokáig a szurkolók is maradtak ott, mi is így a csapat, illetve hozzátartozókkal is ünnepeltünk. Igazából ugye van még egy mérkőzésünk, tudomásom szerint ott lesz valami hivatalos díját adó, ugye mi idegenbe fogunk játszani a BKV pályán. Nagyon sok információm jelen pillanatban nincs, de tegnap azért megünnepeltük, igen, a bajnoki címet.
1: Hogyan készültök majd erre az utolsó találkozóra? Inkább ez már ilyen örömfoci lesz, bár azért ugye ne felejtsük el a BKV részéről, még azért fontos a pontszerzés, akár még befolyásolhatja az ő helyezésüket a hétvégén. Hogyan készültök ti?
2: Hát igazából talán most egy nyugodtabb hétvégénk lesz, vagy legalábbis inkább úgy fogalmazik, hogy nyugodtabb hetünk lesz, mert most már azért a csapaton elég nagy nyomás volt, illetve ezt ugye én is éreztem egy picit már, hogy így a stáb is már úgy azért, nem tudom, nem voltunk annyira a komfortzónában, bár komfortzónában nem lehet sikereket elérni. Most egy nyugodtabb hét jön, azért most nekünk egy picit felforgatottabb csapat lesz hétvégén. Inkább szeretnénk olyan játékosoknak adni játékperceket, akik eddig kevesebbet kaptak. Úgyhogy ez a hét azt gondolom, hogy egy kicsivel nyugodtabb lesz, viszont utána vár még ránk majd két mérkőzés, az a két hét az annak fókuszáltabbnak kell biztos, hogy legyen, úgyhogy a jövőt tekintve most így ezt látjuk.
1: Na hát kíváncsian várjuk majd az eseményeket, és természetesen követjük majd, hogy mi fog történni a csapattal a folytatásban. Egyelőre az utolsó feladat a bajnokságban az a BKV előre elleni találkozó. Következő alkalommal erről beszélgetünk, illetve arról, hogy hogyan is történt esetleg ez az ünnepélyes díját adó, mi is történik a találkozón, úgyhogy köszönjük szépen. Jövő héten erről beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen én is.

A Unique és a Fekete-Fehér című felvétel szólt itt a 93.4-en, és ezzel a mai sporthétfő véget ért. Sporthíreket legközelebb 11:30-kor hallhattok, majd frisset, és természetesen a nap folyamán többször is jelentkezünk a következő időszakokban is. Új műsorral hétfőn várlak benneteket, a mai beszélgetéseket este 6-kor, holnap reggel 5-kor újra hallgathatjátok, a folytatásban pedig érkezik majd Ordasi Brigi, majd pedig 11 órától itt lesz veletek Timi is. Ne felejtsétek a napi kérdést a Rádiódabas Facebook oldalán, ami az Eurovízióhoz kapcsolódik. Köszönöm a figyelmet, további szép napot!

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, amiért a rendőrség a 114-es jelű csomópontban leteréli a forgalmat, vezessetek óvatosan, ha arra jártok.
6: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadított fel a biztonsági készletből. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről. Lassan visszatér a naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
7: Nachrichten,
2: Novel,
7: Noticias,
2: Novinky,
7: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
6: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Változik a H5-ös év közlekedése. Hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu weboldalon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tévő törvénymódosítást nemrég fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
8: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádió.
5: 10 óra után vagyunk 4 perccel. Szép napot, további jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ez még mindig a hétfői TikTok itt az Otthon hangján. Bubba Rexával indítjuk az órát, aztán itt lesz Takács Gergő, de énekel majd ebben az órában Rihanna és Beyoncé is, úgyhogy érdemes továbbra is a 93.4-en maradni.
2: Az ország szívében
8: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas,
8: az Otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

Rádiódobosan az otthon hangja, 4 perc múlva, 4:11, folytatjuk méghozzá a négy naposok köszöntésével. A mai napon 2026. május 18-án az Erikek, az Alexandrák és a Szandrák ünneplik a névnapjukat. Az Erik germán eredetű névjelentése nagyra becsült, más magyarázat szerint jelentése egyedül. Az Alexandra görög latin eredetű Alexander férfinép női párja, jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. A Szandra pedig az Alexandra név változata. Hogyha a kóbor névnaposokat nézzük, akkor ma ünnepelnek a Kamillák, a Boldogok, a Klaudiák, a Félixek, illetve az Erikák. Isten éltesse őket egy-egy jó dallal itt az otthon hangján. Érkezik Rihanna és a Diamond, de természetesen a dal szól a mai szülinaposoknak is. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rádió Dobosan, az otthon hangja, egy perc múlva 10:30, hamarosan érkezem a menüajánlóval, de előtte megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma. Nos, kissé szeles, de egyre többfelé napos időre van kilátás. Hétfőn napközben szakadozik a felhőzet, egyre többfelé kisüt majd a nap. Számottevő csapadék nem várható, az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Vigyázzatok magatokra és menet közben is hangoljatok ránk, a reklámot követően Jennifer López érkezik.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

Lips so sweet. Rádió Dobosanz otthon hangja, 8 perccel vagyunk, 10:30 után hamarosan a szállítom a menőjállót, de előtte vannak friss híreim az utakról. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, a 87-es kilométernél csak a belső sáv járható, és hát az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, emiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. Erre figyeljetek, ha arra felé jártok. Itt az otthon hangján Bigával folytatjuk.

0: Rigodobosansz, otthon hangja volt Madonna és a Hang Up itt a 93.4-en, 3.4.11-kor. Ahogy ígértem, érkezik a menü ajánló, aztán pedig itt lesz BKF, Viki és Jau.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menü ajánló. 93.4.
0: Nézzük a Szarvasbongó Bistro & Catering mai ajánlatát, ami a következő. Toszkán paradicsomleves mozzarellával és bazsalikommal, békönbe tekert fokhagymás farajjal töltött csirkemell, gorgonzola sajt mártással és fűszeres steakburgonyával, kentucky csirkemell, kukoricás rizssel és kószló salátával, zöldséges paella, zöldséges grillezett kacsamelcsékok lilakáposztás pürével és epres chia puding, ez már a desszert. Nézzük a Sári ABC mai kínálatát, ami magyaros gombaleves, tejszínes, kukoricás csirkeragú szarvacskatésztával, egyben sült karaj hentes módra jázmin rizssel, almás combfilé sajtgrillben jázmin rizssel és kolbászos kapros túróval töltött rántott borda petrezselymes burgonyával. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: 11 óra van, hamarosan átadom a stúdiót Zoltán Timinek, aki már megérkezett ide a stúdióba, és hát majdnem koncertélményeinkről beszélgettünk. Szia, Timi! Valamiért nem hallunk, de most már hallunk.
1: Sziasztok!
0: Ha jól tudom, akkor neked is volt koncertjegyed a hétvégére, nekem is volt koncertjegyem a hétvégére, de egyikünk sem volt a hétvégén koncerten.
1: Igen, én Sompóra mentem volna tegnap, de megfutamodtunk, bevallom őszintén.
0: Komolyan?
1: Előtte pár órával. Igen,
0: egy nagyon kis eső.
1: Egy kis szél, és egyébként Balatonról jöttem, és azt gondoltam, hogy vagy ahogy így jöttem az autópályán, egyre jobb lett az idő Budapest felé, de Velencén újra leszakadt az ég, és akkor azt mondtam, hogy hát inkább menjen más, aki ezt jobban bírja helyettünk, mert mi nem vagyunk ezzel annyira kompatibilisek ezzel az időjárással.
0: Igen, jó tud lenni egyébként esőben is egy-egy koncert, mondjuk egy nagy-nyári meleg közepette, amikor ilyen kis frissítően hat és érzed az eső illatot, de amikor előtte is egész héten pocsék idő van, meg aznap is, akkor hát nem annyira vonzó ez a lehetőség. Nekünk is volt egyébként a halott pénzre jegyünk, az ugye szombaton volt, de más okok miatt kényszerültünk lemondani, de bevallom, hogy jó dolog, hogy annyira nem bánom. Voltam már a parkban esőben koncerten, és hát az annyira nem volt jó élmény. Tehát nem mondtam utána, hogy de visszamennék még egy körre.
1: Hát én éjszaka egy kicsit azért sajnáltam, bevallom őszintén, hogy TikTokon láttam élőket, stream felvételeket, és azt láttam, hogy jó buli volt. Nélkülünk is jól sikerült ez a koncert, de azért jó lett volna egy kicsit, igen, egy picit ott lenni. Mindegy, így alakult, remélem, hogy azért eljön a következő években, és akkor lesz alkalmunk bepótolni.
0: Na hát így legyen, hogyha esik az eső, akkor viszont mehetünk beltéri programokra, például múzeumokban, hiszen ma van a múzeumi világnap, és ha jól tudom, akkor ez is szóba kerül majd a délután folyamán.
1: Igen, beszélni fogunk róla mindenképpen a hangárban.
0: No, hát ajánlom a múzeumokat. Mi egyébként a hétvégén voltunk egy űrkiállításon, nem tipikus múzeum, de kicsit én óckodok ezektől a felhájpolt kiállításoktól, mert volt, ami nagyon-nagyon jó élmény volt, és volt, ami iszonyatosan az volt, hogy minek adtam ki erre ennyi pénzt. Na, de a lényeg, hogy van egy űrkiállítás most Budapesten, és elmentünk, és nagyon-nagyon jó volt. Még hold kőzetet is simogattam, képzeltem.
1: Az igen.
0: Úgyhogy ajánlom minden, hát fiús anyukának, mert leginkább szerintem a fiúk, akik az űr szerelmesei, illetve a Néprajzi Múzeumban voltam még nem olyan rég, és ott is szuper kiállításuk vannak, illetve a Szépművészeti Múzeumban van ilyen kincskeresős sztori, hogyha gyerekkel megyünk, ne legyen annyira uncsi az egyiptomi tárlat, és azt is érdemes kipróbálni, mert így a gyerekek számára is élvezhetőbbé lehet tenni egy-egy ilyen túrát.
1: De jó ezt hallani. Lesznek ma is különleges programok, amiket majd megosztok a hallgatókkal, úgyhogy remélem, hogy még időben is oda tudnak érni este esetleg, hogy valakit érdekel.
0: No, hát akkor maradjatok Timivel itt az Otthon hangján, további szép napot és jó rádióhallgatást mindenkinek.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
3: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
5: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
6: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
7: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye, lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
8: Novel,
3: Noticias,
8: Novinky,
3: News,
8: magyarul és érthetően
3: hírek.
4: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kussági főcsatorna. A vízügyi szakember folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyezőkövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint három vármegyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Young Bolt, vagy éppen Martin Garrix. A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomoly felhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap a több órás napsütést gomoly felhők zavarhatják, és délután néhoz zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az észak-nyugati szél. Szerdán napos gomoly felhős idő várható, kicsi az esély csapadékra. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
8: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2026. május 18-a hétfő van, többek között az Alexandrák és az Erikek ünnepelnek ma, akiket és a születésnaposokat is szeretettel köszöntjük. 4 perccel múlt 11 óra, úgyhogy most megkezdjük a mai Déli Bábunk első óráját. Én Zoltán Timi vagyok, és este 6-ig hozom nektek a legjobb zenéket itt a Déli Bábban, majd 3 órától a Hangárban is. Töltsétek velünk ezt a délutánt!
8: A 70-es,
3: a 80-as,
8: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
8: az otthon hangja.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: The story. Locker.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Szabadszedésessé válik az iskolai menza Újhartyánon. Aggasztó a helyzet talajvíz szempontjából a felső homokhátságon. Ma még nem tér vissza a kora nyár.
11: Hírmondó.
12: Rólunk szól.
11: Régiónk hírei.
12: Első kézből.
11: Első kézből.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Korszerűsítik a német nemzetiségi általános iskola menzáját Újhartyánon. Szabadszedéses rendszerre állnak át szeptember 1-től, hogy a gyerekek választhassanak az ételek közül, és maguknak határozhassák meg az elfogyasztani kívánt mennyiséget. Az átállás célja, hogy kevesebb étel kerüljön a szemétbe, valamint

0: A gyerekek több különböző ételt is megkóstolhassanak. Surman Csaba polgármestert hallják.
1: Ezt egyértelműen korszerűsítenünk kell, szükséges. Szeptember 1-re tervezzük azt a fajta szabadszedéses, egyleves, két főítéles választási lehetőséget az iskolában kialakítani. Ezzel együtt az étlapunkat is átdolgozzuk, az a napokban történik. Mindenképpen arra törekszünk, hogy a korszerű, egészségtudatos, természetesen eddig is ez történt, ugye, mert írja elő, hogy milyen alapanyagokkal lehet már dolgozni, de azért ezen is szeretnénk mindenképpen változtatni, és abba bízunk. Egyre több település foglalkozik már ezzel. Főként egyelőre fővárosi intézményeknél ez a szabadszedéses technológiával. Biztos vagyok benne, hogy úgy hatjánom, ez jól fog tudni működni.
0: Aggasztó a helyzet talajvíz szempontjából a felső homokhátságon. Az év első 4 hónapjában a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság működési területén mindössze 83,3 mm csapadék hullott, ami jelentősen elmarad az elmúlt évek 135,3 mm-es átlagától. Különösen száraz volt az április, amikor átlagosan csupán 1,5 mm eső esett a térségben. A talajvízszint a hátsági területeken, így Tatárszentgyörgy, Vasad és Pusztavacs térségében jelenleg átlagosan mintegy 0,5 méterrel alacsonyabb az 5 évvel ezelőtt mért értékekhez képest. A várható aszályhelyzetre készülve a vízügyi igazgatóság már hónapokkal ezelőtt megkezdte a vízhiány mérséklését célzó intézkedések előkészítését. A tavalyi tapasztalatok alapján egyeztetéseket folytattak a területileg illetékes nemzeti parkokkal, önkormányzatokkal és civil szervezetekkel, kijelölték a sekély elárasztással érintett területeket, valamint meghatározták a szükséges beavatkozásokat. A múlt héten 2 helyszínen, a Dabasi Túr János természetvédelmi terület térségében, valamint Kiskunlacháza külterületén, a 33/2-es csatorna torkolatánál megkezdték a tényleges beavatkozásokat, köztük a szivattyúzási munkálatokat is.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Győzelemmel zárult a szezon utolsó hazai bajnokia a Meton FC Dabas számára. A Dabas vendégeként 2-1-es vereséggel szenvedtek a szegediek az MB3-as délkeleti csoport 29. fordulójában. Dabasi dominanciát hozó mérkőzés elején több kisebb lehetőséget kialakított az SVS-e, de nem sikerült betalálnia az MB3-as idény utolsó előtti hétvégén. A szegedi kapus is több bravúrt bemutatott a 33. percben, viszont egy visszagurított labdából lőtt bombagollal szereztek vezetést a hazaiak 1-0 Domokos jóvoltából. A második félidő során labdatartásra törekedett az SZPS-e, amely a játékrész derekán egy buktatásért megítélt 11-esből került 2 gólos hátrányba, amit Kamarás értékesített. A hosszabbításban egy baloldali kényszerítőt követően Kéri az üresbe futva talált be közelről és állította be a 2-1-es végeredményt. A mérkőzéssel Kelemen Balázs betegség miatt hiányzott, távol létében Farkas Márk felállt az edzői feladatért a vendégeknél. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Ma a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és több felé kialakulhat eső, zápor, néhol zivatar. A középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 93.4 Rádió Dabas. A mai Déli Báb első órájának a végén járunk, úgyhogy megnézzük, mi a helyzet jelenleg az utakon. Az élőkép legfrissebb infói alapján kisebb torlódás alakult ki az ötös úton Dabas térségében és Gyálon is a Gárdonyi Géza utcában. Viszont az M5-ös és az 5-ös út egyéb szakaszai most jól járhatóak. Vigyázzatok az utakon!
1: Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakul. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderült, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olaj ára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonatbalesetet Gyomán. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte, a vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írta, a vagyonnyilatkozata alapján Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály szerint 38 millió forint végkielégítés járna, de ezt nem kapja meg. Közben Orbán Viktor jelezte, nem is veszi fel a pénzt, azt a kárpátaljai gyermekotthon javára ajánlja fel. Szabó Bence a belügyminisztériumban fog dolgozni. A Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosának feladata Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetén belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz. A belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza már elkezdődött. A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső zápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítés és tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Két perccel múlt dél, úgyhogy robogunk is tovább a Déli Báb második órájával, amiben hozom nektek Dua Lipát, és itt lesz velünk Ed Sheeran is, de hamarosan azt is kiderítjük, hogy kinek mit tartogatnak mára a csillagok.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon. Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról.

0: nem ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
0: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: 93.4
3: Rádió Dabas.

93.4 Rádió Dabas. Fél egy múlt 5 percen, Kálai Sanders András után pedig Bon Jovival folytatjuk a mai Daily Babot, hamarosan pedig érkezem a napi horoszkóppal is.

0: Ahogy az óra elején ígértem, hozok nektek napi horoszkópot, figyeljetek hát, ha fontos üzenetet tartogat mára is nektek az univerzum.
1: Galaxis utikalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kos, érdemes egy kicsit visszavenni a tempóból, még akkor is, ha belül nagyon hajt valami. Nem minden helyzetet kell azonnal megoldani. Ha hagysz időt a dolgoknak, könnyebben meglátod, merre érdemes tovább indulni. Bikaként most különösen fontos lehet számodra a biztonság és a kiszámíthatóság, de valami mégis kizökkenthet a megszokott ritmusból. Ne ijedj meg ettől, lehet, hogy éppen egy apró változáshoz friss levegőt egy régóta álló helyzetbe. Ikrek, figyelj oda arra, mit mondasz ki, mert a szavaidnak most nagyobb súlya lehet, mint gondolnád. Egy beszélgetés közelebb vihet valakihez, de csak akkor, ha nem gyorsan reagálsz, hanem tényleg meghallod a másikat. Rákjegyüként érzékenyebben reagálhatsz a környezetet hangulataira. Ez nem baj, sőt, most kifejezetten jól ráérezhetsz arra, kinek mire van szüksége. Arra viszont figyelj, hogy közben a saját határaid se oldódjanak fel teljesen. Kedves oroszlám, megmutathatod, hogy az erő nem mindig hangos. Egy nyugodt, magabiztos gesztus többet érhet, mint bármilyen nagy belépő. Ha nem akarod mindenáron bizonyítani az igazadat, pont attól leszel igazán meggyőző. Szüzek. Most könnyen észrevehetitek azokat a részleteket, amelyek másoknak elkerülik a figyelmét. Ez előnyötökre válhat, de ne csúszhatok bele a túlgondolásba. Nem kell mindennek tökéletesnek lenni ahhoz, hogy jól alakuljon. Mérlekként ma különösen fontos lehet számodra az egyensúly, de nem biztos, hogy mindenkinek meg kell felelned ahhoz, hogy béke legyen körülötted. Néha az is harmóniát teremt, ha végre kimondod, mire is van szükséged. Skorpió. Erős megérzéseid lehetnek, és most érdemes is figyelned rájuk. Valamit hamarabb megérzel, mint ahogy bizonyítani tudnád. Arra azért vigyázz, hogy nem minden csend mögé képzelj titkot. Néha a dolgok tényleg egyszerűbbek, mint amilyennek látszanak. Nyilasként könnyen érezheted úgy, hogy mennél, csinálnád, változtatnád, de most nem biztos, hogy a legnagyobb mozdulat hozza a legjobb eredményt. Egy apró döntés is elindíthat valamit, főleg ha végre nem csak álmodozol róla, hanem lépsz is. Bakszülöttként sok mindent komolyan veszel, és most lehet is rajtad némi belső nyomás. Próbáld meg nem csak azt nézni, mi van még hátra, hanem azt is, mennyi mindent vittél már végig. Néha az önmagadhoz való türelem a legnagyobb teljesítmény. Kedves vízöntő, ma egy váratlan ötlet vagy beszélgetés új irányba terelhet. Ne söpörd le azonnal azt, ami elsőre szokatlannak tűnik. Lehet, hogy pont egy furcsa gondolatban lesz ott a következő jó megoldás. Végezetül, kedves halak! Most mélyebben érinthetnek bizonyos helyzetek titeket, de segíthet abban is, hogy tisztában lássatok, mi az igazán fontos az életetekben. Ne meneküljetek az érzéseitek elől, és ne is engedjétek, hogy teljesen elvigyenek azok. Egy kis csend most sokat rendezhet bennetek.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Will Serker.
1: Will Serker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban.
4: Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: 93.4 Rádió Dabas. Egy újabb óra végén járunk, úgyhogy rá is nézünk az utakra. Az élőkép alapján továbbra is kisebb torlódásra kell számítanotok az Ötös úton Dabas térségében, és Vecsésen is a Felskerti úton, viszont az M5-ös és az Ötös út egyéb szakaszai jelenleg jól járhatóak. Vigyázzatok az utakon!
1: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett. A rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Sulyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárt. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomoly felhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap a több órás napsütést gomoly felhők zavarhatják, és délután néha zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az észak-nyugati szél. Szerdán napos gomoly felhős idő várható, kicsi az esély csapadékra. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 3 perccel múlt 13 óra, úgyhogy folytatjuk is a mai déli bábunkat. A Tudás Morzsákban ma arról lesz szó, hogy vajon miért lett ennyire divatos és közkedvelt az utóbbi időben a matcha tea, és milyen jótékony hatásai lehetnek ennek a teának a mindennapokban. Úgyhogy tartsatok velünk ebben az órában is, itt az otthon hangján.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
2: Déli báb.
3: Déli báb, a feje tetejére állt világ.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Ez a hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

93.4 Rádió Dabas. Ahogy a Déli Báb előtt már beszélgettünk róla Brigivel is, május 18-a van, ma ünnepeljük a Múzeumok Világnapját is, amely idén a múzeumok társadalmi szerepére irányítja a figyelmet. Az idei mottó: a múzeumok összekötik a megosztott világot, ami arra emlékeztet, hogy a múzeumok nem csak tárgyakat őriznek, hanem találkozási pontok is lehetnek különböző emberek, történetek, kultúrák és nézőpontok között. Ha érdeklődtök a múzeumok iránt, akkor íme egy jó hír: a világnaphoz kapcsolódva országszerte több intézmény is programokkal készül. A múzeumok majálisát például a Magyar Nemzeti Múzeum épületében és kertjében rendezik meg, ahol kiállítóhelyek, családi programok, tárlatvezetések, workshopok, kézműves vásár és élő zene is várja az érdeklődőket. Több múzeum pedig rendkívül nyitvatartással vagy különleges eseményekkel csatlakozik a kezdeményezéshez. Budapesten, Győrben, Nyíregyházán és Szentendrén is lesznek ma különleges programok, kiállítás megnyitók és tematikus foglalkozások is, úgyhogy ha tehetitek, van rá lehetőségetek, akkor látogassatok el valamelyik programra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai! Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
5: Porsche M5, 1238 Budapest, Szent Lőrinci út.
6: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Délibáb.
8: Délibáb. A feje tetejére állt világ.

0: városi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Ahogy korábban említettem, a matcha tea jótékony hatásairól és az őt körülvevő divatról beszélünk a mai tudásmorzsákban. Az utóbbi évek egyik leglátványosabb gasztrotrendje kétségtelenül a matcha. Ez az élénk zöld, porrá örölt japán zöld tea, ma már nem csak tea ceremóniákon jelenik meg, hanem kávézókban, pékségekben, desszertekben, smoothiekben, lattékban, sőt még süteményekben és fagylaltokban is. A matcha népszerűségét részben az is magyarázza, hogy egyszerre tűnik egészségtudatosnak, különlegesnek és nagyon fotogénnek. Nem véletlen, hogy a világ több pontján, például az Egyesült Királyságban is látványosan nőtt a matchás italok forgalma, főleg a fiatalabb vásárlók körében. A matcha különlegessége abban rejlik, hogy nem egyszerűen leforrázzuk a tea leveleket, mint a hagyományos zöldteánál, hanem magát, az őrölt tea levelet fogyasztjuk el. Emiatt koncentráltabb formában tartalmazhat bizonyos növényi hatóanyagokat, például antioxidánsokat és kateheneket. Ezek a vegyületek hozzájárulhatnak, hogy a szervezet jobban kezelje a mindennapi terhelést. A matchában koffein is van, de sokan azért szeretik, mert nem hirtelen érzi az ember a hatását, mint mondjuk egy erős kávé esetében, inkább egy kiegyensúlyozottabb éberségérzetet társítanak hozzá. A matchát gyakran emlegetik a koncentráció, az anyagcsere és az energiaszint támogatásával kapcsolatban is, de azért fontos hozzátenni, nem csodaszer. Viszont egy tudatos étrend részeként jó alternatíva lehet azoknak, akik szeretik a teát, de valami karakteresebbre vágynak. Érdekesség, hogy a matcha divatja már akkora méreteket öltött, hogy egyes japán termelők időnként nehezen tudják tartani a lépést a megnövekedett nemzetközi kereslettel. A minőségi matcha előállítása ugyanis lassú és igényes folyamat. A tea növényt árnyékolva nevelik, majd a leveleket finom porrá őrlik. A növekvő globális népszerűség miatt több helyen már ellátási nehézségekről és emelkedő árakról is beszámolnak. A matcha tehát egyszerre régi hagyomány és modern divatital. Van benne valami keleti letisztultság, egy kis wellness hangulat, és persze jó adag trendfaktor is. Akár tejjel, akár növényi itallal, akár klasszikusan, vízzel elkészítve fogyasztjuk, a matcha ma már sokkal több, mint egy különleges tea. Életérzéssé vált. Megfelelő mértékkel fogyasztva pedig még jól is illeszthető egy egészségtudatosabb hétköznapba is.
0: A legnagyobb sztár.

0: Rovas.
1: Sziasztok, itt Diaz
2: és Menta.
1: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
3: Hiába

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Limited.
1: 93.4 Rádió Dabas. 2 perc múlva 2 óra lesz, úgyhogy kitekintünk kicsit az utakra. Az élőkép alapján továbbra is kisebb torlódásra kell számítanotok az 5-ös úton Dabas térségében, és az 51-esen is Dunaharasztinál. Vigyázzatok az utakon!
2: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. 19 soproni önkormányzati útnál mutattak ki eltérő mennyiségű azbeszttartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során. A város polgármestere közölte, a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetett be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, csak nem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fent. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Új gyűjteménnyel bővült a Szegedi Füvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csak nem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a tudós nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökkel a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 3 percen múlt 14 óra, úgyhogy ez itt még mindig a déli báb, annak is a 3. órája. A jó zenék mellett hozok nektek közérdekű infókat, Ági érkezik a vételkörzet friss híreivel, Krisztián pedig majd a sporthírekkel. Tartsatok velünk ebben az órában is.
4: Az ország szívével.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja. Déli báb.
4: Déli báb. A feje tetejére.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

életben tart egész nap. Rádió Dabas 93.4, az otthon hangja.

0: zene. A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágy keretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágy keretek tartósan jó áron,

0: Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő. Csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriás bábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoztállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
2: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
2: Minden, ami vas.
3: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Aszály fórumot tartanak holnap Dabason. Valószínűleg elmarad a belterületi útfelújítás Kakucson. Melegedni kezd az idő, de a szél nem tágít.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Aszály fórumot tartanak holnap Dabason. A Zöld Gerilla mozgalom mindenkit vár a Velli Sportpark konferencia termében, ahol a döntéshozók, az igazgatás szereplői, szakértők és civil szervezetek közösen tudnak kapcsolódni egymáshoz, beszélni az aszály és a vízgazdálkodás problémáiról, valamint az együttműködési lehetőségekről és a lehetséges megoldásokról. Gajácsi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese, Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese, Balogh Péter, gazdálkodó geográfus, a Vízválasztó Mozgalom elnöke, dr. Keresztes László Lóránt, szakpolitikus, a Vízválasztó Mozgalom elnök helyettese osztják meg szakmai tapasztalataikat a témában. Hende Máté, a térség országgyűlési képviselője szintén részt vesz a fórumon, ugyanis korábban kifejtette, hogy már volt lehetősége megismerni a problémát. Nem kapott választ a határidő lejártáig a kakucsi önkormányzat arra a belterületi útfelújításos pályázatra, amely több útszakasz felújítását érinti. A pályázat határideje április 18-án lejárt, azonban sem támogató, sem elutasító értesítés nem érkezett. Pályázati forrás nélkül azonban saját erőből nem valósítható meg a fejlesztés. Szabó Herik polgármester volt a vendégünk.
8: Van egy magyar falus pályázatunk, aminek pont azt hiszem 18-án járt le a határideje. A belterületi útfelújításra adtuk be ezt a pályázatot, sajnos a mai napig nem érkezett erre visszajelzés, úgyhogy hát itt bízom benne, hogy ez sikeres pályázattá válik, és akkor tudunk ebben előre haladni. Itt némi aggodalom alakult ki bennem ezzel kapcsolatban, mivel a határidő lejártával mi nem kaptunk rá visszacsatolást. Amennyiben valamilyen oknál fogva ez a pályázat meghiúsulna, akkor a belterületi útfelújítással kapcsolatban lehet, hogy nehéz döntést kell hozzunk. Ez egy ilyen több utcát érintő beruházás, de azért, mert egy olyan közlekedési csatornát újítanánk föl, ami több úton keresztül egy ilyen cikcakban valósulna meg. Ezekben itt a Szőlő utca, Kis utca, Árpád utca, Jókai utca

0: érintett, közel 450 méter. Nem teljes egészében tudjuk ezeket, illetve a Jókai utcát azt teljesen egészében fel tudjuk újítani. Többi utcának, amiket felsoroltam, csak részlegesen tudunk útbukolat rekonstrukciót végrehajtani, de egyszer ez azért van, mert elég szűkek a lehetőségeink kilátás szinten is, de mondom, akár ez még tovább is csökkenhet.
1: Lezárult a nyomozás egy betörés sorozat ügyében a Ráckevei rendőrkapitányságon. A rendőrséghez 2024 végén és 2025 elején több lopásról érkezett bejelentés. Az elkövetőket több esetben megzavarták, sőt olyan is előfordult, hogy a sértettek beszéltek velük. A nyomozók adatgyűjtés és tanúkihallgatások után két helyi férfit, valamint több társukat is kapcsolatba hozták a bűncselekményekkel. A rendőrség szerint a banda elsősorban lakatlan házakat, építési területeket és üzletek udvarait szemelte ki, de melléképületekbe, tárolókba és padlásokra is betörtek. A tolvajok közel 1,5 millió forintos kárt okoztak. Építési anyagokat, szerszámokat, műszaki cikkeket, kerékpárokat, autótartozékokat, sőt még élelmiszereket is elloptak. Az eltulajdonított tárgyak egy részét a rendőrök megtalálták és lefoglalták. A két testvért üzletszerűen elkövetett lopással gyanúsítják, egyiküket 18, másikukat 7 rendbeli bűncselekménnyel hozzák összefüggésbe. Három társuk ellen szintén lopás miatt indult eljárás. A rendőrök a testvérpárt őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. Társaik szabadlábon védekeznek.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 6. alkalommal rendezték meg országszerte a futókörök napját szombaton. Idén rekordszámú, összesen 25 rekordtán futópályán, több fővárosi kerületben és számos vidéki városban szervezték meg a kezdeményezést, amely játékos versengésre hívta a településeket. Időt nem, azonban a megtett kilométereket mérték, hogy kiderüljön, hol futották a legtöbbet. Ezúttal egy innovatív, QR kód alapú digitális időmérő rendszert vezettek be a körök és a megtett távolságok pontos rögzítésére. Az összefogás legfontosabb célja az aktív, sportos, egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgásélmény biztosítása. A versenyt az idei évben is Dabas nyerte, közel 11 ezer kilométerrel. Dabason összesen 940 futó vett részt, 532 nő és 408 férfi futó a zord idő ellenére. A legtöbben 10 és 15 kilométer közötti távot futottak, de 19-en 42 kilométer felett teljesítettek a városban. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast!
1: Kedden a napos gomoly felhős időben többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szelet elsősorban a középső tájakon kísérhetik élénk lökések. Hajnalra helyenként pára, köd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-22 fok lehet. Köszönöm a figyelmet!
3: Után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Ismeretterjesztő előadásra és közönség találkozóra várnak minden érdeklődőt a Ráckevei és Karica Máté Városi Könyvtárba május 19-én 18 órától. A vendég Szűcs Noémi, József Attila díjas író lesz, aki elsősorban a Régen minden lánynak jutott férj című könyvéről beszél majd, de utána szívesen válaszol a kérdésekre más műveivel kapcsolatban is. A rendezvény ingyenes, de a támogatást a Becsületkasszában köszönettel fogadják. Valamint néptáncos ünnep lesz május 25-én szintén Ráckevén az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán. Fellépők lesznek az Apró Kis és Bokréta néptánc együttesek, a Kéve és Rőzse néptánc együttesek és az Itted Rá csoportok. Mindenkit szeretettel várnak a hagyományőrző műsorra 18 órától. Továbbá arról tájékoztatja a lakosságot az Inárcsi Polgármesteri Hivatal, hogy május 20-án, tehát szerdán, az Inárcsi Polgármesteri Hivatal házi pénztára zárva tart. Az ügyfélfogadás egyéb ügyekben a megszokott rend szerint biztosított lesz.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallottad.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
4: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. A mai déli bábunk végéhez értünk, viszont hamarosan folytatjuk is a hangárral, de előbb megnézzük, mi a helyzet az utakon. Az élőkép alapján továbbra is kisebb torlódásra kell számítanotok az 5-ös úton Dabas térségében, Dunaharasztiban a főúton és Lajos Mizsén is a Dózsa-György úton. Vigyázzatok az utakon!
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
5: Leszállási engedély megadva.
2: Irány a hangár.
6: Keki.
1: Parkolópályára áll a munkaidő.
2: Rádió Dabas 93.4.
7: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadított fel a biztonsági készletből. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről. Lassan visszatér a naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
7: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védettáron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Változik a H5-ös év közlekedése. Hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu weboldalon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tévő törvénymódosítást nemrég fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye. Napközben már 20-26 fok is lehet.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
9: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
8: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 93.4 Rádió Dabas. 3 perccel múlt 15 óra, és ezzel el is érkeztünk a hangár első órájához. Itt lesz velünk többek között Lady Gaga és a Black Eyed Peas is, de most indítsuk az órát Azariával és a Valami Amerikával.
8: A 70-es,
9: a 80-as,
8: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
9: 93.4 Rádió Dabas.
8: Az otthon hangja.
9: Hangár.
8: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
9: Csak itt.
8: A 93.4-en.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

now. I used to dream about this.

0: 93.4 Rádió Dabas. A mai hangárunk első órájának a végén újra megnézzük, mi a helyzet jelenleg az utakon. Az élőkép alapján továbbra is kisebb torlódásra kell számítanatok az ötös úton Dabas térségében, Dunaharasztiban a főúton, viszont az ötös út többi szakasza és az M5-ös autópálya is jól járható mindkét irányban. Vigyázzatok az utakon!
1: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye, lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is, amelynek kulcsa lenne a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagykossági főcsatorna. A vízügyi szakember folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Kajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyezőkövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint három vármegyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezett felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Young Bolt, vagy éppen Martin Garrix. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökkel a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 3 perccel múlt 16 óra, így a hangár második órájával folytatjuk a délutánunkat. A mai ételízesítőbe egy igazi nyári pár összetevős frissítő receptet hozok majd nektek, aminek a citrom és a parmezán lesz a főszereplője. Maradjatok velünk a továbbiakban is.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja. Hangár.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Az csak fél élet, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben bén léle, van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: az ország szívében együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Ha nyáron nem kívánod a nehéz ételeket és a húsos ragukat, próbáld ki a most következő könnyed tésztát, amelyben a citrom friss és fanyarzamata dominál. Az olasz recept a pasta al limone többféleképpen készülhet, hivatalosan csak a főzővízzel krémesítik, de tejszínnel keverve még sejmesebb és szószosabb lesz. Az elkészítéséhez szükségetek lesz egy darab citromra, 2 gereszt fokhagymára, 5 deka vajra, 1 evőkanál olívaolajra, 25 dekagram spagettire, 1 deci főzőtejszínre, parmezánra, bazsalikomra, sóra és borsra. A citromos tésztához a citrom héjából 2 nagyobb szeletet, majd csíkokat vágunk és félretesszük a tálalásoz. Ezután fokhagymát szeletelünk, a serpenyőt a tűzhelyre tesszük, majd beleteszünk 3 kocka vajat és az olívaolajat. Belereszeljük a maradék citromhéját, hozzáadjuk a fokhagymát, a citromot pedig félbevágjuk és nagyjából 3 evőkanálnyi citromlevet belefacsarunk. Eközben sós vízben oda tesszük főni a tésztát is. Miközben fő a tészta, a mártást sózzuk, borsozzuk és hozzáöntjük a tejszínt. Közepes lángon 5 percig főzzük, kavargatjuk, majd hozzáadjuk a tésztánkat. Összekeverjük és ízlés szerint teszünk hozzá sajtot. Megszórjuk friss bazsalikommal, majd végezetül a tészta főző levével és 2 kocka vajjal krémesítjük. Díszítésnek ráhelyezzük a citromhéjakat, egy levél bazsalikomot és fogyaszthatjuk is. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: 93.4 Rádió Dabas, 2 perc múlva 17 óra, hamarosan folytatjuk a mai hangárunkat, de előtte kitekintünk az élőképre. Továbbra is kisebb torlódásra kell számítanotok az 5-ös úton Dabas térségében, az M4-es autópályán is Üllőnél, és Dunaharasztiban is lassú a forgalom a főúton. Vigyázzatok az utakon!
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakul. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderült, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olaj ára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonatbalesetet Gyomán. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte, a vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írta, a vagyonnyilatkozata alapján Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály szerint 38 millió forint végkielégítés járna, de ezt nem kapja meg. Közben Orbán Viktor jelezte, nem is veszi fel a pénzt, azt a kárpátaljai gyermekotthon javára ajánlja fel. Szabó Bence a belügyminisztériumban fog dolgozni. A Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosának feladata Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetén belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz. A belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza már elkezdődött. Kedden a több órás napsütést komoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye, napközben már 20-26 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2 perccel múlt 17 óra, úgyhogy ezzel be is fordultunk a mai hangár harmadik órájába. A hétvégére gyönyörű időt jósolnak, hála Istennek, úgyhogy a mai kultúrkálóba igyekeztem olyan programajánlókkal készülni nektek, amik jól passzolnak majd ehhez a késő tavaszi, kora nyári időjáráshoz. Tartsatok velem ebben az órában is.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A nagy érdeklődésre való tekintettel ráadás koncerttel érkezik a Budapest Bár május 20-án. Egy Budapest Bár koncert a legjobb wellness program. Kikapcsol, megnyugtat és boldoggá tesz. Kortalan zenei időutazás az elmúlt 100 év legjobb számaival, remek feldolgozásban, némi fűszerrel. A Budapest Bár sosem okoz csalódást, hiszen mindig jó és mindig más. Stílusok, dalok, korok, hangok és egyéniségek kavalkádja minden koncert. A nagyszerű zenészeknek és a kitűnő énekes előadó egyéniségeknek köszönhetően feledhetetlen és önfeledett koncertre számíthat az, aki elmegy május 20-án a Kobuci kertbe. A csodálatos Budapest Bár zenekar ezúttal kiegészül Behumi Dórival, Rutkai Borival, Ferenci Gyurival, Keleti Andrissal, Mező Misivel és Ferenci Borával.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Aztán ezt is elvisszük magunkkal. Írtuk 2022-ben, akkor még nem is sejtve, hogy 4 évvel később újra együtt énekelhetjük a Kistehén dalait. 2026. május 22-én ugyanis visszatér a Budapest Park színpadára a legendás zenekar Kollár Clemens László vezetésével, hogy újra átéljük velük mindazt, amit annyira szerettünk bennük. 20 éves fennállásuk során 7 nagylemezt adtak ki, így bőven lesz miből válogatni. A Jó csávó a Markó, a Cybergyerek, a Bocsánat, az Ezt is elviszem magammal, és meg annyi kultikus dal újra életre kell a Parkban. Aki ott volt 2022-es búcsúburin, tudja, a Kistehén egy korszak volt. Most pedig újra kinyílik az a bizonyos kapu, a jegyekre pedig érdemes időben lecsapni. A koncert egyébként 8:45-kor kezdődik majd.

0: macska.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0 üveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket.

0: Technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Teluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A szájfórumot tartanak holnap Dabason, valószínűleg elmarad a belterületi útfelújítás Kakucson. Melegedni kezd az idő, de a szél nem tágít.
3: Hírmondó.
4: Rólunk szól.
3: Régiónk hírei.
4: Első kézből.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. A szájfórumot tartanak holnap Dabason. A Zöld Gerilla mozgalom mindenkit vár a Velli Sportpark konferencia termében, ahol a döntéshozók, az igazgatás szereplői, szakértők és civil szervezetek közösen tudnak kapcsolódni egymáshoz, beszélni az asszály és a vízgazdálkodás problémáiról, valamint az együttműködési lehetőségekről és a lehetséges megoldásokról. Gajácsi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese, Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese, Balogh Péter, gazdálkodó geográfus, a Vízválasztó Mozgalom elnöke, dr. Keresztes László Lóránt, szakpolitikus, a Vízválasztó Mozgalom elnök helyettese osztják meg szakmai tapasztalataikat a témában. Hende Máté, a térség országgyűlési képviselője szintén részt vesz a fórumon, ugyanis korábban kifejtette, hogy már volt lehetősége megismerni a problémát. Nem kapott választ a határidő lejártáig a kakucsi önkormányzat arra a belterületi útfelújításos pályázatra, amely több útszakasz felújítását érinti. A pályázat határideje április 18-án lejárt, azonban sem támogató, sem elutasító értesítés nem érkezett. Pályázati forrás nélkül azonban saját erőből nem valósítható meg a fejlesztés. Szabó Herik polgármester volt a vendégünk.
5: Van egy magyar falus pályázatunk, aminek pont azt hiszem 18-án járt le a határideje. A belterületi útfelújításra adtuk be ezt a pályázatot, sajnos a mai napig nem érkezett erre visszajelzés, úgyhogy hát itt bízom benne, hogy ez sikeres pályázattá válik, és akkor tudunk ebben előre haladni. Itt némi aggodalom alakult ki bennem ezzel kapcsolatban, mivel a határidő lejártával mi nem kaptuk rá visszacsatolást. Amennyiben valamilyen oknál fogva ez a pályázat meghiúsulna, akkor a belterületi útfelújítással kapcsolatban lehet, hogy nehéz döntést kell hozzunk. Ez egy ilyen több utcát érintő beruházás, de azért, mert egy olyan közlekedési csatornát újítanánk föl, ami több úton keresztül egy ilyen cikcakban valósulna meg. Ezekben itt a Szőlő utca, Kis utca, Árpád utca, Jókai utca érintett, közel 450 méter. Nem teljes egészében tudjuk ezeket, illetve a Jókai utcát azt teljesen egészében fel tudjuk újítani, többi utcának, amiket felsoroltam, csak részlegesen tudunk útbukolat rekonstrukciót végrehajtani, de egyszerűen ez azért van, mert elég szűkek a lehetőségeink kilátás szinten is, de mondom, akár ez még tovább is csökkenhet.
2: Lezárult a nyomozás egy betörés sorozat ügyében a Ráckevei rendőrkapitányságon. A rendőrséghez 2024 végén és 2025 elején több lopásról érkezett bejelentés. Az elkövetőket több esetben megzavarták, sőt olyan is előfordult, hogy a sértettek beszéltek velük. A nyomozók adatgyűjtés és tanúkihallgatások után két helyi férfit, valamint több társukat is kapcsolatba hozták a bűncselekményekkel. A rendőrség szerint a banda elsősorban lakatlan házakat, építési területeket és üzletek udvarait szemelte ki, de melléképületekbe, tárolókba és padlásokra is betörtek. A tolvajok közel 1,5 millió forintos kárt okoztak. Építési anyagokat, szerszámokat, műszaki cikkeket, kerékpárokat, autótartozékokat, sőt még élelmiszereket is elloptak. Az eltulajdonított tárgyak egy részét a rendőrök megtalálták és lefoglalták. A két testvért üzletszerűen elkövetett lopással gyanúsítják, egyiküket 18, másikukat 7 rendbeli bűncselekménnyel hozzák összefüggésbe. Három társuk ellen szintén lopás miatt indult eljárás. A rendőrök a testvérpárt őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. társaik szabadlábon.

0: Védekeznek.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Hatodik alkalommal rendezték meg országszerte a futókörök napját szombaton. Idén rekordszámú, összesen 25 rekordtán futópályán, több fővárosi kerületben és számos vidéki városban szervezték meg a kezdeményezést, amely játékos versengésre hívta a településeket. Időt nem, azonban a megtett kilométereket mérték, hogy kiderüljön, hol futották a legtöbbet. Ezúttal egy innovatív, QR kód alapú digitális időmérő rendszert vezettek be a körök és a megtett távolságok pontos rögzítésére. Az összefogás legfontosabb célja az aktív, sportos, egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgásélmény biztosítása. A versenyt az idei évben is Dabas nyerte, közel 11 000 kilométerrel. Dabason összesen 940 futó vett részt, 532 nő és 408 férfi futó a zord idő ellenére. A legtöbben 10 és 15 kilométer közötti távot futottak, de 19-en 42 kilométer felett teljesítettek a városban. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast!
0: Kedden a napos gomoly felhős időben többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szelet elsősorban a középső tájakon kísérhetik élénk lökések. Hajnalra helyenként pára, köd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-22 fok lehet. Köszönöm a figyelmet!
2: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Narcizmus újabb kifejezése a pszichosorozatban, amit alaposan elhasználtunk a közbeszédben. Mára szinte úgy tűnik, kétféle ember létezik a világban, aki narcisztikus és aki nem az. A valóság azonban az, hogy sosem arról döntünk, hogy farkasok vagy bárányok vagyunk. Különös tekintettel arra, hogy a narcisztikus személyiség zavar sem választás kérdése. Ahogy a névadó mitológiai figura Narcissus, aki a tükörképébe szeretett bele, ugye a narcisztikus ember sem tudja átölelni és igazán szeretni magát. Sorsa ezért egészen egyedi, összetett formákban bontakozhat ki. Ezekről a nehéz életutakról és a narcisztikus személyiséggel történő kapcsolódásról beszél majd dr. Bánki György a most következő pszichosorozat előadásán. A pszichiáter szakorvos, író, publicista a legnagyszerűbb könyv a narcizmussal címmel megjelent kötete közönség siker lett, a Magyar Pszichiátriai Társaság pedig Nyírő Gyula díjjal jutalmazta. Az előadás május 21-én hallgatható meg, este 7-kor az Óbudai Társaskörben.

0: 93.4 Rádió Dabas, el is érkeztünk a mai hangár harmadik órájának végéhez, úgyhogy ma utoljára közösen ránézünk az utakra. Továbbra is kisebb torlódásra kell számítanotok az 5-ös úton Dabas térségében, és lassú a haladás az 51-es úton is Dunaharasztinál. Vigyázzatok az utakon!
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: A Filmcafé csatornáján ma este 9 órától a Kellék feleség című amerikai vígjátékot láthatjátok 2011-ből. A történet szerint a nőcsábász Danny egy gyűrű viselésével védi magát a tartós kalandoktól. Ám Palmer esetében csődöt mond a taktika, ugyanis beleszeret álmai nőjébe. Danny jobb hián újabb hazugságra ragadtatja magát, megkéri a gyermekeit egyedülnevelő titkárnőjét, hogy játssza el az elhidegült feleség szerepét. Miközben a házas pár igyekszik kitartani a mese mellett, a hazugság újabb hazugságokat szül, Catherine gyerekei, sőt, Danny unokatestvére is belekeveredik a színjátékba. A társaság végül közös családi utazáson találja magát, ahol már senki sem tudja, mi igaz és mi nem. A főbb szerepekben Adam Sandler, Jennifer Aniston és Nicole Kidman-t láthatjátok. Én most ezzel a programajánlóval búcsúzom már a tőletek, de ha tehetitek, akkor maradjatok továbbra is itt az otthon hangján, hiszen a hírek után 6 órától sporthétfővel folytatjuk, majd 7-től a szombati térségi naplót ismételjük, holnap reggel pedig újra sporttal ébredhettek majd. Én Zoltán Timi voltam, velem legközelebb szerdán találkozhattok. Szép estét és jó pihenést mindenkinek!

0: legközelebb is kultúrkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett, a rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Sulyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal Alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: És az első mai beszélgetésünk Dunaharasztival fog megtörténni. Egészen pontosan a Dunaharaszti MTK-hoz látogatunk el. Ugi Márkot köszöntöm már a csapat vezetőedzőjét a vonalban. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Vasas kettes csapatával játszottatok a hétvégén, és mondhatni egy gólzáporos találkozót láthattak azok, akik kielátogattak a hát kevésbé jó idő ellenére a mérkőzésre. Bata Csongor volt, aki nálatok megvillantotta a tudását, hiszen 3 gól is született ő általa. Hogyan látod ezt a hétvégi mérkőzést? Mennyire számítottatok ilyen szoros találkozóra?
2: Egy nehéz mérkőzést játszottunk a Vasas 2 csapatával, mint említetted, az időjárás az nem volt a legjobb, viszont a pálya nagyon, nagyon jó minőségű volt, és alkalmas volt abszolút a játékra, és hogyha legalább az időjárás rossz volt, legalább akik kijöttek, azok egy jó mérkőzést láthattak, hiszen egy nyílt foci volt, 4-4 gól mindkét oldalon, lehetett volna még több is, hiszen voltak még benne helyzetek. Én azt mondom, hogy a mérkőzés alakulása is az is egy ilyen változó volt, hiszen a Vasas csapata megszerezte a vezetést, sikerült megfordítanunk, vagy kiegyenlítettek, újból mi vezettünk. Utána egy perc alatt már a Vasas vezetett, tehát és a végén pedig nekünk sikerült egyenlíteni, ezért egy kicsit talán mi voltunk boldogabbak a mérkőzés végénél, de azt gondolom, hogy abszolút egy igazságos eredmény született, hiszen egy csapat tett a győzelemért, és a pontoszkodás szerintem ez így igazságos volt.
1: 93. percben dőlt el tehát a találkozó, akkor szerezte meg a csapatotok ugye a 4. gólt, illetve 4-4 döntetlen a találkozó vége. Utolsó fordulóhoz érkezünk ezen a hétvégén a bajnokságban, és a Békés Csaba lesz majd az ellenfeletek. Ugye a 9. helyről várjátok a találkozót. Mennyire kell még az utolsó lendületet rászánni erre a hétvégi találkozóra?
2: Mindenképpen szeretnék hazai pályán jól búcsúzni ettől a szezontól. Nem rajtunk múlik, hogy tudunk-e a tabellán a győzelem esetén esetleg előrébb lépni, hiszen az múlik az ellenfelünk mérkőzésein is. Örülnék, hogyha 8. helyre föl tudnánk jönni, tudnánk legalább lépni még egyet előre, és úgy alakulnának az eredmények, de ahhoz első sorban nekünk meg kell nyerni ezt a hazai mérkőzést.
1: Így van, ugye a Békés Csaba lesz tehát az ellenfél, és akkor a következő alkalommal pedig erről beszélgetünk majd itt a Sport Hétfőben. Köszönöm szépen!
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és további szép napot!

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja. You got me strung up like a puppet.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Folytatódik tovább már is a Sporthétfő a 93.4-en, és a Meton FC Dabas házatáján nézünk körül. A vonalban köszöntöm már Székely Tibort, a csapat vezetőedzőjét. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Szia, jó reggelt és szép napot kívánok én is mindenkinek.
1: Pár héttel ezelőtt így a bajnokság vége felé közeledve, ugye arról beszélgettünk, hogy a hátralevő időszakban azért van még fontos feladata a Meton FC Dabasnak, mégpedig a soron következő mérkőzéseiről begyűjteni tulajdonképpen a három pontokat. Hát úgy néz ki, az egyelőre sikerül, hiszen ugye a hétvégén a Szeged ellen léptetek pályára, és magabiztos játékkal három pontot gyűjtöttetek be a Szeged ellen hazai pályán.
2: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszke vagyok a kis csapatra, és nagyon örülök, hogy a kitűzött célokat sorba tudtuk lépni, és sorba tudtuk teljesíteni. Gondolok itt arra, hogy a biztos bennmaradás után ugye a középmezőny legelejére amennyire csak tudunk felkapaszkodni. Én azt gondolom, hogy a helyi játékosok bemutatkozása, azt gondolom, hogy a jövőképnek a lerakása, ezek szépen folyamatosan sikerültek, és én ennek nagyon-nagyon örülök, itt a klub miatt is, illetve ugye a jövőkép miatt is, ami még nagyon képlékeny. Én nagyon örülök annak, amit a hétvégén láttam, mert tényleg egy nagy célben, egy egészen rossz időben, mégis ehhez képest sok nézővel egy nagyon magabiztos labdabirtokláson alapuló játékot produkáltunk. Nagyon jól ültek az elképzeléseink, jók voltak a második labdafelszedések, az átmenetek, tényleg nagy nyomást helyeztünk a szegedi kapura. Igaz, hogy talán azért kecserül egy picit a szám, mert elég sok helyzetet kihagytunk, de ugyanakkor nem lehetek elégedetlen, mert domináltunk végig, és én úgy gondolom, hogy a mi akaratunk érvényesült. Úgyhogy nagyon örülök a győzelemnek, magabiztos volt, sajnálom itt a 92. percből kapott gólt, de ugyanakkor ez is a jövőre nézve, én azt gondolom, hogy egy tanulságos jelenet sor végén esett.
1: És mondhatni, hogy jelenleg csúcson van a csapat, hiszen ugye a 7. helyen található a tabellán, és bárhogy is alakul a hétvége mérkőzése, ennél jobb helyezést már nem tud elérni a csapat, hiszen 4 pont a különbség ugye a 6. helyen lévő Csepel ellen, de hát a cél az úgy néz ki, hogy teljesül. Viszont hát nagy kérdés, hogy mit látunk majd a pályán, ugye Gyula Termál FC lesz majd az ellenfél, és hát azért az ellenfélről tudni kell, hogy igazából a dobogót már megszerezték, már csak a nagy kérdés az lehet esetleg náluk, hogy a második vagy a harmadik helyen végeznek-e a bajnokságban, viszont annak tudatában, hogy tulajdonképpen a továbbjutásra ugye van esélyük, bármhogy is alakul a hétvége mérkőzése, mennyire számítatok még egy nehéz mérkőzésre? Nyilván, ha mondjuk a bajnokság közepén beszélgetnénk erről a találkozóról, azért talán akkor még nagyobb lenne a tét, vagy nagyobb lenne a három pontért való küzdelem.
2: Így van, tulajdonképpen összefoglaltad a lényegét az egésznek, a Gyula tulajdonképpen máshol tart, mint mi. Ugye ők már egy biztos dobogósak, nekik csak az a kérdés, hogy második vagy harmadik helye, biztos vagyok benne, hogy minél feljebb szeretnének végezni. Ugyanakkor mi pedig egy alakulóban levő kis csapat vagyunk, akik most valóban a csúcson vannak ezzel a 7. helyjel, mert ebből lehet 8., de nagyon azon vagyunk, és arra törekszünk, hogy a hétvégén megtartsuk a 7. helyünket. Azt is tudni kell, mint ahogy elmondtam, hogy tényleg egy igazán jó csapathoz megyünk, ugye lesz bennünk 2,5 óra utazás, otthon játszanak, tényleg itt magabiztosan nyerik a mérkőzéseiket, tulajdonképpen egy vereséggel a Monor ellen ment el nekik az, hogy megnyerik a bajnokságot. Én is úgy gondolom, hogy ők biztos, hogy ők is szépen szeretnék zárni a bajnokságot, mi meg szeretnénk ezt megnehezíteni és építgetni egy picit talán megint előre nézve a jövőt.
1: Idegenben játsza tehát a Meton FC Dabas az idei utolsó találkozóját, és az, hogy ez csak egy örömfoci lesz-e, vagy egy komoly harc a három pontért, meglátjuk majd hétvégén. Erről még beszélgetünk a következő alkalommal. Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál ránk.
2: Én köszönöm, hogy megkerestettek, szép napot.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő. Csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Már is folytatódik tovább a Sporthétfőt a 93.4-en, és egy bajnok csapat vezető edzőjét köszönhetem már a vonalban, hiszen a hétvégén a Monor lejátszotta utolsó előtti bajnoki találkozóját. Hallgass István már a vonalban. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Mennyire volt megnyugtató a tegnapi találkozó, annak tudatában, hogy azért nagyjából ugye az első fél idő végén már lehetett tudni, hogy mire lehet számítani például a második helyen lévő SMTK-val, akik ugye vereséget szenvedtek a harmadik kerület ellen. Mennyivel volt megnyugtatóbb a játékotok tegnap?
2: Igen, az eredményt tudtuk, követtük, bár én annyira úgy nem szerettem volna, hogy nagyon ott legyen a fejekben, hogy most nem tudom, percről percre nézzük az ellenfelünket, de ugye mielőtt elkezdődött a mérkőzésünk, ugye már 2-0 volt a harmadik kerületnek, illetve fél időben is ugye játékosok már tudták, hogy igazából bajnokok vagyunk, mert a másik mérkőzés ugye nekünk kedvezően alakult, ettől függetlenül nem volt egyáltalán megnyugtató játékunk, sőt kifejezetten görcsösek voltunk, és nem is játszottunk jól, viszont a Honvéd viszont nagyszerű napot fogott ki, nagyon-nagyon tisztán és sokkal jobban játszottak nálunk, úgyhogy megérdemelten is vitték el a 3 pontot tőlünk. De tényleg úgy elég ilyen zavaró körülmények voltak így a meccsünk körül, mert tényleg készültünk, meg ugye úgy terveztünk, hogy nyernünk kell, és úgy tudunk bajnokok lenni, de azért közben volt egy másik meccs, és ugye tudat alatt is így a játékosoknak úgy nehéz volt már, nem tudom, lehet, hogy motivációt találni a meccsbe. Úgyhogy ezt kicsit sajnáljuk ezt a részét, hogy nem győzelem, mert tudtuk ünnepelni, ettől függetlenül nagyon boldogok vagyunk, hogy bajnokok lettünk.
1: Ettől függetlenül volt már kisebb ünneplés, vagy az még várat magára nálatok?
2: Hát tegnap volt már, igen, így a mérkőzés után egy sokáig a szurkolók is maradtak ott, mi is így a csapat, illetve hozzátartozókkal is ünnepeltünk. Igazából ugye van még egy mérkőzésünk, tudomásom szerint ott lesz valami hivatalos díjátadó, ugye mi idegenbe fogunk játszani a BKV pályán. Nagyon sok információm jelen pillanatban nincs, de tegnap azért megünnepeltük, igen, a bajnoki címet.
1: Hogyan készültök majd erre az utolsó találkozóra? Inkább ez már ilyen örömfoci lesz, bár azért ugye ne felejtsük el a BKV részéről, még azért fontos a pontszerzés, akár még befolyásolhatja az ő helyezésüket a hétvégén. Hogyan készültök ti?
2: Hát igazából talán most egy nyugodt nyugodtabb hétvégénk lesz, vagy legalábbis inkább úgy fogalmazik, hogy nyugodtabb hetünk lesz, mert most már azért a csapaton elég nagy nyomás volt, illetve ezt én is éreztem egy picit már, hogy így a stáb is már úgy azért, nem tudom, nem voltunk annyira a komfortzónában, bár komfortzónában nem lehet sikereket elérni. Most egy nyugodtabb hét jön, azért most nekünk egy picivel felforgatottabb csapat lesz hétvégén. Inkább szeretnénk olyan játékosoknak adni játékperceket, akik eddig kevesebbet kaptak. Úgyhogy ez a hét azt gondolom, hogy egy kicsivel nyugodtabb lesz, viszont utána vár még ránk majd 2 mérkőzés. Az a 2 hét az annak fókuszáltabbnak kell biztos, hogy legyen, úgyhogy a jövőt tekintve most így ezt látjuk.
1: Na hát kíváncsian várjuk majd az eseményeket, és természetesen követjük majd, hogy mi fog történni a csapattal a folytatásban. Egyelőre az utolsó feladat a bajnokságban az a BKV előre elleni találkozó. Következő alkalommal erről beszélgetünk, illetve arról, hogy hogyan is történt esetleg ez az ünnepélyes díjátadó, mi is történik a találkozón. Úgyhogy köszönjük szépen, jövő héten erről beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen én is.

Bela, rövid anyám, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szél, törik a fény a trabant tetején.

0: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. Sok atrocitás érje a MÁV dolgozóit. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. 19 soproni önkormányzati útnál mutattak ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során. A város polgármestere közölte, a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetett be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fent. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi füvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a tudós nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye, napközben már 20-26 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Aktuális, érdekes,
1: regionális információkoktél,
2: térségi napló,
1: a Rádió Davas közéleti magazinja.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak, Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Davas magazin műsora. Mai adásunkban megemlékezünk egy csodálatos emberről, egy tehetséges költőről, a dobosi színjátszás kiemelkedő alakjáról, Kapolyi Ágotáról, aki ebben segít majd nekünk, a Szerban Marika, a Gyóni Géza irodalmi kör alapítója. Aztán irány a vakáció, pontosabban egyelőre annak megtervezése. Sorra veszük, hogy milyen táborozási lehetőségek vannak az országban, és milyen áron. Tóth Béla lesz az idegenvezetőnk a témában, aki a táborfigyelő.hu ügyvezetője. Adásunk záró akkordja egy természeti csoda lesz, ami először talán félelmet kelt, de aztán gyönyörködtet. A tőrös darazsakról beszélgetek majd Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Kapuj Ágota meghatározó személyisége volt a dobosi kulturális életnek. Költő, író, tanár és mentor volt, sőt, ennél sokkal több. Sokak életéhez hozzájárult munkásságával, személyiségével, és hát most ráemlékezünk egy különleges irodalmi összeállítás keretében. Jöjjenek a részletek!
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Herman Marika. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szervusz, Brigi. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Egy szívemnek nagyon kedves programot hoztál. Általában a szívemnek nagyon kedves programokat hozol, de most egy olyan valakiről fogtok megemlékezni, vagy segítetek abban, hogy emlékezzünk rá, aki az én életemben is nagyon-nagyon jelentős szerepet töltött be. Ő pedig nem más, mint Kapuj Ágota.
3: Kapuj Ágotáról, a költőről, az emberről fogunk megemlékezni.
1: Hogyan fog kinézni ez az emlékezés? Gondolom a versek kerülnek fókuszba, már csak azért, ha Ágotáról van szó, és rólatok van szó, akkor biztos, hogy a versek, az irodalom az ott lesz.
3: Igen, Kapuj Ágota verseiből állítottuk össze ezt az előadást, de nem csak a versekből, hanem a város a halálakor megjelentetett egy In Memoriam Kapuj Ágota című kiadványt, és ha ma olyan sok csodálatos gondolatot találtam Ágotáról, nagyon hálás vagyok, hogy ezt a kiadványt megkaptam, elhozták nekem, és sokkal emberibb módon tudjuk megismertetni azokkal, akik nem ismerik, és bízom benne, hogy sokan el fognak jönni erre az előadásra, és feleleveníteni azt az emberi lélek rezdüléseket, ami Ágotában volt. Tehát nem egy protokollális megemlékezésre készülünk, hanem egy szeretetteljes, lélekrezdüléses megemlékezésre.
1: Hogyan ismerted meg Ágotát? Ugye a verseink keresztül ismertette meg, személyesen nem találkoztatok, és nagyon-nagyon izgalmas ez a fajta megközelítési mód, úgyhogy egyébként én megismertem őt, és együtt dolgoztunk. A tanárom volt a mentorom.
3: Hát így igaz. Én nem ismertem Ágotát, nem volt szerencsém őt ismerni. Viszont egyszer, még mindjárt a kezdetén, amikor megalakult a Gyóni Géza irodalmi kör, akkor rábukkantam egy versére, és azt a verset én nagyon megszerettem. Kerestem, több verset is találtam, de nem túl sokat az interneten. És azt a verset folyamatosan így bele-beletettem egy-egy olyan műsorba, ahova beleillett ez a műsor, és ezt többször jó magam szavaltam el, tehát ilyen szempontból megérintette a lelkemet, de valahogy nem jutottam el arra a szintre, hogy tovább keressek, kutassak a versei között, és nagyon hálás vagyok Szilágyhegyi Jánosné Rózsikának, a Dabasi Nyugdíjas Klub vezetőjének, aki tagja az irodalmi körünknek is, hogy hozta az ötletet, amit egy szenior akadémián hallott, hogy talán Kapuj Ágotát jobban el kellene terjesztenünk, népszerűsítenünk, hiszen hihetetlenül jó költő volt, és akkor kezdtem el jobban kutatni Ágota munkássága iránt is. Hát ugye nagyon sok költőnek készítettünk mi emlékműsort, Gyóni Gézának, József Attilának, Petőfi Sándornak, vagy most ugye a Jókai emlékév kapcsán Jókai Mort emlékműsorunk is volt, de az, hogy most egy olyan kortárs költőt mutathatunk be, aki itt élt a városban, itt dolgozott, a városban tanított, gyerekeket nevelt ugye a tanításával, és támogatott, és segített, Az valahogy egy egészen más feladat. És ahogy bele mélyedtem a versekbe, és kaptam könyvet, kaptam nagyon sok verset, ahogy megtudták, hogy mire készülök, és hát nagyon-nagyon sok versét elolvastam Ágotának, és valóban egy csodálatos lélek tárult fel előttem, és így is jutottam el oda, hogy nem életrajzi adatokkal fogunk dolgozni ebben a műsorban, hanem gondolatokkal, és versekkel, és zenével.
1: A zenét emeljük ki egy kicsit. A zene az hogyan fog megnyilvánulni majd ebben a műsorban?
3: Nagyon nagy szeretettel fogadtam, hogy Kobály Éva elfogadta a meghívásunkat, és zongora játékokat fog játszani, és készül már ő is, mint ahogyan mi az irodalmi kör tagja is, már ma lesz a második próbánk a versekből. Végtelenül komolyan vesszük, és nagy szeretettel és nagy lelkesedéssel készülünk, és Évike is. Tehát Kobály Éva el fog jönni és zongorázik. Úgy állítottam össze ezt a műsort, hogy az In Memoriam Kapuj Ágota kiadványból, akik megemlékeztek róla, egy-egy rövid részletet fogok kiemelni, ez lesz az összekötő szöveg, és akkor jönnek a versek, és a versek végén egy zongora játék, egy zene fog felcsendülni, ami olyan gyönyörűen át tudja vezetni és a lelkeket megérinteni még jobban, mint a szó, ugye a zene azért még mélyebbre tud hatni, és a kettő együtt szerintem csodálatos lélekrezdüléseket fog előidézni, előhívni az emberekből, akik eljönnek, úgyhogy mindenkit arra biztatok, aki teheti, hogy látogasson el erre az emlékműsorra, mert más lesz, mint az eddigiek, tehát más tüze lesz, mint az eddigieknek, hiszen egy olyan költőt mutatunk be, aki itt élt közöttünk Dabason.
1: Nem tudom, hogy sikerült-e olyanokkal beszélni, akik ismerték, szerették őt, és fontos volt az ő életükben.
3: Tehát ezzel is kezdtem egyébként, hogy kicsit érdeklődtem, hogy ki is volt Kapui Ágota az ember, amikor ugye a verseit már megismertem, de azért abból nagyon sok mindent le lehet szűrni, és nagyon sok minden visszaköszönt abból, amit hallottam, abból, amit elmondtak, és így alakult ki tulajdonképpen ez a műsor, így lett kerek, hogy hozzácsatolódtak azok az emberi vélemények, gesztusok, emlékek, ez a legfontosabb. Tehát nem a vélemény, hanem az emlék, az, hogy milyen szeretettel emlékeztek meg, és hogy mennyi sok mindent tett. Főként az ifjúságért, ami nagyon megfogott nyilván, nem csak ők értük, de az nagyon megfogott, igen, hogy ő értük is. Segítette az útjukat, sok embert segített elindulni, annaki karriert köszönhet neki, mert a bátorságot öntött belé. Tehát ezeket mind szeretnénk valamilyen módon most visszacsatolni, visszaemlékezni, hogy ez megmaradjon.
1: Mondjuk el a technikai információkat a hallgatóinknak, hogy hol lehet emlékezni együtt a ti kis közösségetekkel Kapui Ágotára.
3: Tehát május 18-án héten hétfőn, 17 óra 30 perckor a Dabasi Táncsics Mihály gimnáziumban lesz ez az előadás, hiszen Ágota a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium tanára volt, és sokak onnan ismerik őt, és hát itt lesz, és nagy öröm tölt el, hogy a város vezetése is felkarolta ezt az eseményt, és városi esemény lesz ebből, a polgármester úr megnyitja, technikai feltételeket biztosítanak, ez a helyszín is az ő segítségükkel került kijelölésre, és hát én bízom benne, hogy nagyon sok embernek fogunk ezzel örömet okozni, és méltóan fogunk megemlékezni Ágotáról.
1: Hogyan fogadta egyébként a közösség, hogy ezúttal Kapui Ágota kerül majd a fókuszba, és az ő verseit veszitek elő?
3: Lelkesedéssel minden műsor egyébként, ez nálunk ez nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretet, amikor egy műsor van, de hogy egy ilyen kihívás, egy városi jellegű műsor, az mindig nagyobb felkészülést igényel, vagy nem is igényel nagyobb felkészülést, nem mindig felkészül a csapat, hanem lélekben az egy kicsit nagyobb feladatnak tűnik számukra, szeretettel készülnek bármikor. Viszont ami végtelen nagy öröm volt, hogy egy társunk Erdélyből származik, és svédkor hazamentek, és beszélgettek erről a dologról, és kiderült, hogy az ő sógora Ágotával együtt járt Sepsi Szent Györgyön iskolába, és ott ők maguk is megemlékeztek Ágotáról, elmondták azt a verset, ami majd a műsorban is elmondásra került. Tehát ezek azért csodák.
1: Hát főleg úgy csoda, hogy ugye pont adás előtt megnéztük Ágota születési dátumát, és hát május 15-e a születési dátum, a halálának pedig június 19-e, úgyhogy az évforduló kapcsán is megemlékezünk majd róla.
3: Így igaz, tehát talán ezért is lett egy kicsit erre a májusra betéve, hiszen májusban már volt egy előadásunk, egy anyáknapi előadás, mivel a csapat vállalta, így ezt is nagy szeretettel fogjuk megcsinálni, és mondom, már második próbánk lesz. És én azt gondolom, hogy Ágota költészete az meg fog maradni, fent fog maradni az utókornak, és aki eljön, az fogja hallani, fogja érezni, hogy micsoda érzelmi felvonulás van azokban a versekben, akár a haza, akár a család, akár a szeretet. Tehát nagyon sokféle verset tettem bele ebbe az előadásba, és mindegyik versnek külön hangulata van, és mindegyik vers szerintem csodálatos. Tehát ezért is mondom, hogy azt az erőt, amivel elkezdődik, azt folyamatosan tudjuk tartani. Hát bízom benne, a zene meg még emel ezen, és akkor előbb-utóbb még magasabb szintre tudunk kerülni az érzelmi fokozatba, de teljes egészében egytelen csodálatos életutat fog megismerni ebből az előadásból.
1: Tehát akkor május 18?
3: Május 18-a 17 óra 30 a Dabasi Táncsics Mihály gimnáziumban. Találkozunk még az időben Kapui Ágota emlékműsorunkban.
1: Herman Marikának köszönjük szépen, sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz.
3: Köszönöm szépen. Did I?

0: Hamarosan beköszönt a vakáció, amely sok fejtörést okoz a szülők számára. A 10 hét nagyon hosszú idő, ugyanakkor gyorsan elröppen, hogyha szuper táborokat találunk. Tóth Bélával beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Tóth Béla, a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu vezetője. Szia Béla, jó reggelt!
3: Ja, jó reggelt, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Bár még májust írunk, hamarosan itt az év vége, kezdődik a vakáció, de már most nem árt gondolkodni azon, hogy a nyári szünidőt milyen táborokban szeretné tölteni a gyermek, milyen táborokat érdemes lefoglalni idén, hogy el most a piac, milyen információid vannak ezt illetően.
3: Így van, közelítünk, június 20-án kezdődik meg a nyári szünet, és ne kapjanak a kedves rádióhallgató szülők a szívükhöz, de 10 hét hosszú lesz. Úgyhogy 10 hétre kell tudni megoldani a felügyeletet, és ugye a szülők döntő többsége úgy dönt, hogy ezt élménydúsan kellene megoldani, és így táborokat választanak, akár napközis, akár ottalvust. Ezt sokan már meg is tették, 190 táborturnust már le kellett vennünk a táborfigyelőről, mert már beteltek, de megint csak nem kell a homlokunkra zsapni, te jó ég, lemaradtunk valamiről, mert még közel 800 táborturnus foglalható nálunk, úgyhogy én azt javaslom, hogy foglalkozzanak a szülők a témával, ugyanis azt is látjuk, hogy hétről hétre egyre több tábort kell levennünk azért, mert már nincs több helyük. Úgyhogy aki a legjobb ár-érték arányban szeretne tábort foglalni, ahogy minden évben, meg idén is érdemes minél előbb foglalkozni a témával, leginkább májusban ezt a dolgot ki kéne pipálni, ugyanis június, július hónapokban ugyanúgy van tábor. Csak ott már valamilyen kompromisszumot kell kössön a szülő, vagy drágább lesz, mint terveztük, vagy messzebb kell vinni a gyermeket, mint kényelmes lenne, vagy nem olyan témát találunk, ami a gyerekhez igazán passzol, mert már csak oda van hely. Aki ilyen kompromisszumokat nem szeretne megkötni, annak célszerű májusban tábort foglalni.
0: Ha jól olvastam a híradásokat, akkor kicsit átrendeződött a piac az elmúlt időszakban.
3: Igen, ugye az államilag támogatott napközis táborok azok a tavalyi évi döntés okán megszűntek. Ez azt jelenti, hogy ezeket az államilag támogatott, nagyon-nagyon csekély díjért kínált táborokat nagyjából 10 000-es nagyszegrendben vették igénybe gyerekek. Ezen gyerekek, ugye miután napközis táborról beszélünk, jellemzően kisebbek, alsósok vagy ehhez hasonló korosztály, őket ugyanúgy táborba kell küldeni ahhoz, hogy a felügyeletet biztosítani tudják a szülők, és ugye egy átlagos piacon működő napközis tábornak a díja, illetve az államilag 99%-as támogatással bíró díj, ezek nem igazán vannak köszönő viszonyban egymáshoz, ha egyrészt a szülők és a családok szempontjából lesz egy elég komoly ugrás ez. Másrészt pedig azt is látni kell, hogy az azt jelenti, hogy 10 000, vagy hogyha csak a fele dönt úgy, hogy piacon lévő tábort választ, akkor 5 000-rel több vagy magasabb kereslet fog megjelenni a napközis táborok piacán. Ez ugye azt jelenti, hogy egyre gyorsabban fognak betelni azon napközis táborok turnusai, amelyek jó programot kínálnak és kedvező áron vannak. Vagyis ez az összes többi szülőnek, aki közis tábort keres, ez még egy ilyen piros lámpa, ami fel kell, hogy rújjon, hogy ideje foglalkozni ezzel a témával. Új hír az, hogy ez a napközis táborok piacán áremelést várhatóan nem fog okozni, mert nagyon erős a verseny, de a jó árértékarányú táborok még gyorsabb betelését azt fogja okozni.
0: Reagált egyébként mindenre a piac, a piros lámpa ég, de megszaporodtak a táborok ennek hatására, vagy ugyanolyan számokkal lehet kooperálni idén is, mint az előző időszakban?
3: Amit látunk egyelőre, hogy a táborszervezők készülnek arra, hogy szükség esetén plusz táborturnusokat, plusz heteket nyissanak meg, ahol tudnak várni még gyerekeket, de azt is látni kell, hogy senki nem önmaga ellensége, amíg az eddigi hetek, amiket meghirdettek, nem teltek be, addig nem fognak új táborheteket megnyitni a táborosztatók, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan alakul, elméletileg a kapacitás az rendelkezésre áll, úgyhogy szükség esetén tudnak a táborosztatók is lépni. Készülnek rá, egyeztettünk velük, úgyhogy tudnak erről a problémakörről. Bízunk benne, hogy a szülők is időben kapcsolnak, mert hogyha 2 héttel előtte döntünk, akkor a táborosztató 2 hét alatt már nem fog tudni új hetet nyitni. Ha most májusban látja azt, hogy igen, ezek a turnusok beteltek, akkor nyissunk egy újabb turnust, akkor onnantól kezdve van erre lehetőség.
0: Ha már a piaci alapú táborokról beszélünk, akkor beszéljünk egy picit az árakról is, előfoglalásról esetlegesen, ha táborok tekintetében tudunk erről beszélni. Hogy alakulnak idén a számok? Mit tudsz nekünk erről mondani?
3: Azt látjuk, hogy egy átlagos napközis tábornak a díja 60 ezer forint, amivel számolhatnak a szülők, ez ugye hétfőtől péntekig tartó turnus, amikor reggel viszem a gyermeket és délután hozom haza és otthon alszik. Az ottalvos táborok esetében, amikor elviszem a gyermeket és jelentően 7 nap múlva megyek érte, itt egy turnus pedig 100 ezer forintos nagyságrendben áll meg a családoknak mind költség. Viszont azt is látni kell, hogy a tábor témájától, illetve gyerekek ellátásától függően változhat ez az ár. Ugye nem ugyanolyan költséggel kell megrendezni, vagy lehet megrendezni egy nomád tábort, mint mondjuk egy kabad tábort, vagy éppen egy lovas tábort, vagy egy anyanyelvi angol tábort. Szóval az árakban eltérések lehetnek, ilyen átlagokkal számolhatunk. Ezeket a díjakat csökkenteni azzal, hogyha mondjuk egy testvérkedvezményt veszünk igénybe, hogyha tesók ugyanabban a táborba mennek, vagy éppen barátkedvezményt veszünk igénybe, hogyha osztálytársak, vagy együtt sportoló, vagy csak szomszédok, bármilyen barátok mennek együtt táborba, és együtt adják le a táborfigyelmen a jelentkezést. De csoportos kedvezményeket is tudunk igénybe venni, ami már 3 főtől jellemzően rendelkezésre áll. Úgyhogy ha többen vannak barátok, akkor érdemes egyszerre leadni a jelentkezést, és akkor ezeket a kedvezményeket is igénybe tudjuk venni. És hogyha arra figyelünk, hogy mondjuk 2-3 gyermek van a családban, és 2-3 táborba mennek ők, akkor ezek a kedvezmények igénybevételével egy, akár 2 darab tábornak az árát is meg tudjuk spórolni. Úgyhogy érdemes ezekre odafigyelni, és ezeket kihasználni.
0: Ha már említetted a tematikákat, akkor térjünk rá egy kicsit erre a témakörre. Milyen különlegességek jelentek meg idén a piacon, vagy melyek azok az állócsillagok, amelyek évről évre visszatérnek, és nagyon közkedveltek a gyerekek körében?
3: Igen, a hagyományosnak számító témák, mint az idegen nyelv, elsősorban az angol táborok, a kézműves táborok, a lovas táborok ugyanúgy elérhetőek idén is, ahogy például a művészet több ága is, legyen az olajfestészet, vagy írótábor, kerámia készítő tábor, vagy éppen püskészítő tábor, de a zenetáborokról, színházi táborokról ugyanúgy beszélhetnénk, de a nomád természetjáró túrázó táborok is népszerűek, ahogy például a gyerek visszavadító tábor, ahol vissza a természetre szókapcsolatba utal, és ezek mellett a horgásztáborok, vagy éppen a főzőtáborok, cukrásztáborok, sütisütőtáborok ugyanúgy népszerűek, és ahogy említetted is, nagyon sok érdekesség, újdonság meghökkentő tábor van. Van például japán kultúra anime táborunk, fiatal mérnökképző táborunk, TikTok videó készítő táborunk, sminkes nyári tábor, középkori lovagi tábor, 3D nyomtatás, drónprogramozás, de részt vehetnek a nyáron a gyerekek játékszoftver fejlesztő táborban, Harry Potter mágus képző programon, vagy éppen dzsungel körülmények között megrendezett katonai táborban, és akkor még nem is beszéltem a gyermekkutya kommunikációs tanfolyamról is, csak hogy néhányat említsek a különleges témák közül.
0: Sok-sok szülővel, illetve táborvezetővel is beszélgettem az elmúlt időszakban, és hát a felsoroltak között is voltak olyan táborok, ahol a kütyű elengedhetetlen, ugyanakkor a szülők szeretnék, ha a nyári szünetben minél kevesebbet kütyűzne a gyerek. Vannak olyan táborok, ahol teljesen száműzik a kütyűt, és kifejezetten erre próbálnak meg összpontosítani, hogy valamiféleképpen egy digitális detoxon vegyen részt a gyermek.
3: Igen, mi őket offline táboroknak hívjuk, ahova nem vihetnek telefont, illetve bármilyen digitális kütyűt a gyerekek. Ezen táboroknál van egyfajta digitális detox fél is az alaptábori élmények mellett. Ez nem jelenti nyilván azt, hogy nem érhetjük el a gyereket 7 napig egy ottalvos táborban, mert ugye megvan minden nap egy adott időszak, amikor a táboroztatón keresztül tudunk beszélni a gyermekkel, szóval nem lesz elzárva tőlünk teljes mértékben. De egy picit hagyd elveljek ezekre a félelmekre, amik az informatikai programozó, gamer vagy bármilyen egyéb típusú táborok esetében van, ugyanis nagyon sok technológia és informatikai tábor jelent meg a piacon, legyen az alkalmazásfejlesztés, programozás, informatika, robotika, vagy már az említett drónprogramozás, játékszoftverfejlesztés. Sok szülő tart még attól, hogy ilyen táborba engedje a gyermekét, mert félő, hogy egész nap csak a gép előtt ülnek, és többet ártunk vele, mint segítünk, holott a gyerekek meg vannak vadulva az ilyen programokért. Azt látjuk, hogy nem kell attól tartani, hogy zombiként jön vissza a gyerek egy ilyen táborból, nem fognak folyamatosan a számítógép előtt ülni. Természetesen reggel vagy délelőtt szünetekkel 1-2 órát foglalkoznak a témával, bele is mélyednek alaposan, de ezt követően ugyanúgy sorversenyek, strandolás, kézműveskedés, szaladgálás a program, mint a szülők fejében szereplő álomtáborban. csak jut a programba olyan is, ami a 21. századi gyerekek vágynak, így összességében mindenki megkapja, amit szeretne, amire vágyik.
0: Májust írunk még, de lassan, ahogy említetted, itt az év vége. Hogy állnak most a foglalások, mondjuk ha az előző évek tendenciáját vesszük alapul?
3: Nagyságrendileg hasonló, úgyhogy azt már most kijelenthetjük, hogy 200 ezer főnél több gyermek fog piacon működő táborban részt venni az idei esztendőben, ami egy nagyon szép szám, ehhez még rengeteg munka vár ránk, szóval ezt így a minket hallgató táborosztatóknak is jelezném, hogy erre készüljünk. A szülőknek pedig még egyszer arra próbálom őket buzdítani, hogy a még meglévő szabad helyekre minél előbb csapjanak le. Most még van idő átgondolni, válogatni. Előfordulhat már június elején is olyan problémakör, amit mindig szoktam példaként mondani, de sajnos nagyon gyakran megvalósul, hogy édesanyja talál egy tábort napközben, átküldi édesapának, neki is tetszik, este megbeszéljük a gyerekkel, és mire este megbeszélnénk, addigra az adott válogatni. Előfordulhat már június elején is olyan problémakör, amit mindig szoktam példaként mondani, de sajnos nagyon gyakran megvalósul, hogy édesanyja talál egy tábort napközben, átküldi édesapának,

0: oldalról az a fontos, hogy legálisan működő tábort válasszunk. Tehát egy alapítvány, egy egyesület vagy egy vállalkozás legyen a tábor szervezője, kapjunk számlát már az előlegről, legyen egy megállapodás a táborosztatóval, ami egy kiterjesztett jelentkezési lap is lehet, hogy milyen programokat kap a gyermek, milyen ellátást kap, és mi ezért szülőként mennyit fizetünk. Innentől kezdve, ha ilyen tábort választunk, akkor elvárhatjuk, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartanak, vagyis azt érjük el, amit szeretnénk a táborra, hogy egészségesen megy oda a gyermek, és élményekkel telve egészségesen jön haza. Mi a táborfigyelőnél abban segítünk a szülőknek, hogy mi a közel 800 turnust, akik elérhetőek nálunk, egyesével ellenőrizzük, hogy ezen feltételeknek megfeleljenek, de hogyha máshol keresnek a szülők, szívjuk joga, csak azt kérem, hogy ennek nagyon alaposan nézzünk utána. Konkrét választás esetében pedig annyi fontos, hogy amikor otthon előttünk a táborlista, akkor először fűrjük le magunknak ár szerint, hogy mennyi az a büdzsé, amit tudunk rákölteni az adott táborra, hogy napközis vagy ott alvós tábort választunk, illetve azt, hogy helyileg hol, mely vármegyében, mely városban vagy mely kerületben keresünk tábort. Ezt követően viszont ültessük oda magunk mellé a csemetét, és együtt válasszunk. Mert hogyha részt vesz ő a döntési folyamatban, akkor sajátján fogja érezni, és várni fogja a tábort, és nem kényszerként éri meg, hogy anya vagy apa akarja, hogy ide elmenjek.
1: Milyen táborba mennél idén, ha választhatnál, ha visszamehetnél egy picit az időben?
0: Hát én biztos, hogy a gyermek-kutya kommunikációs tanfolyamra mennék, mert én kutya, majdnem nem szépet mondtam, szóval nagyon szeretem a kutyákat, úgyhogy én biztos, hogy oda mennék, de egyúttal kipróbálnám a katonai tábort, amit dzsungel körülmények között szerveznek, vagy éppen a drón programozást, szóval én nagyon széles érdeklődési körű vagyok, úgyhogy biztos, hogy lenne teljesen elvágva a digitális világtól, és nagyon belemélyedve is.
1: Érdemes egyébként beosztani ilyen szinten a nyarat? Tényleg, ha a gyerek sok minden iránt érdeklődik, akkor hetente egy-egy újabb táborkurzus is ezáltal így beosztva még a nyári szünidőt is?
0: Alapvetően lehet. Én azt szoktam kérni, vagy javasolni a szülőknek, hogy ha megoldható a szervezése, akkor úgy érdemes szervezni, hogy azért 2-3 napja legyen táborok között a gyereknek, hogyha csak 2-3 táborba megy, akkor is, szóval nem a 10 hétről beszélek, hogy legyen egy kicsi idő arra, hogy feldolgozza a gyermek azt, ami történt vele, és akkor úgy lendülettel indulhasson bele. Nem érzi ezt a gyerek, és másnap reggel menne már a következő táborba, de ahhoz, hogy egy picit rendeződjenek benne belül az agyban a dolgok, ahhoz nem biztos, hogy baj, hogyha van egy-két nap, amikor nyugiban otthon van, de utána aztán úgy jó erővel lehet újra táborozni menni.
1: Na hát akkor jó táborozás, szép nyarat kívánunk mindenkinek, addig is jó válogatást a szülőknek a táborok piacán. Tóth Bélának, a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu vezetőinek köszönjük szépen az információkat.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: májustól számíthatunk a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a rovarok az emberekre, a háziállatokra nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot is. Orbán Zoltán volt stúdiónk vendége.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ordasi Brigi vagyok, a vonal túlvégén pedig Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Jó reggelt, köszöntöm az éterben.
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Mai beszélgetésünk apropója a tőrös darazsak, ugyanis az egyik dabasi Facebook csoportban is megjelent egy fotó ilyen darazsakkal, és jött a hír, hogy ne féljünk tőlük, ne üldözzük az ártalmatlan tőrös darazsakat. Hát mit kell tudnunk, miért ne féljünk tőlük, és egyáltalán mi a különbség a tőrös darázs és a lódarázs, vagy a társas darázs között?
3: Ugye a társas darazsak, amiktől jogosan tartunk, hiszen ők nagy családokban élnek, ezek védelmezik a piasítást, védelmezik a lépet, a fészket, és mivel az egész világon az emlősök jelentik számukra a legnagyobb veszélyt, ezért az evolúció folyamán a mérgük az emlősök fájdalom receptorai. Tehát ezért olyan hihetetlenül fájdalmas a szúrások. Ugye ezek a klasszikus sárga-fekete mintás darazsak. Velük szemben tőrös darazsak, amik 6-7 faja él Magyarországon, és köztük van Európa legnagyobb darazsa, az óriás tőrös darazs, amik a szánkfesz távolsága megközelíti a 10 cm, és a teste is hasonlóan jelentős, tehát úgy néz ki, mint egy ilyen süldő egerek repkednének. Mondjuk a színük az teljesen más. A tőrös darazsak azok alapvetően más színűek, ott a sárgának az aránya a testükben jóval kevesebb, tehát inkább sötét, feketés, kékes-fekete színűek, és azon vannak sárga panelek, illetve az óriás tőrös darazsnak a nőstényének a feje is sárga. És hogy miért veszélytelenek? Azért, mert beporzók, a felnőtt állatok, viráglátogatók, viszont a lárváik húsevők, ezért ezek az állatok parazitoid életmódot folytatnak, ez azt jelenti, hogy ezek a nagy termetű tőrösdarázsfajok különböző termetes lárvákat keresik. Elsősorban a farontó rovarok lárváit, tehát ide tartoznak ugye a cincérek, az orrszarvúbogár és a szarvasbogár, illetve a korhadékban, talajban élő egyéb nagytestű fajorokat, például a cserebogár fajorokat, illetve a rózsabogár fajorokat zsákmányolják, ezzel hihetetlen sok hasznot hajtanak, hiszen például a cserebogarak tömegével tudnak egy-egy területen a gyökérzónában élni, azok gyökérkártevők, tehát erdészeti, illetve kiskerti károkat is tudnak okozni. De most mivel a mérgük alapvetően, a nősnek mérge a lárvák megbénítására szolgál, hogyha meg is szúr minket, ehhez az kell például, hogy rájuk üljünk, ami ugye azért nem annyira könnyű, mert nem akarják, hogy rájuk üljünk, vagy valaki elkezdi őket kézzel megfogni, de aki kézzel méhet fog, hát megérdemli, akkor inkább a nagy méretű fullánk szúrása jelenthet problémát, de ennek szinte minimális az esély. Hogy találkozunk velük? Mindig a prédát keresik, ezért elsősorban korhadó, lábon álló, kidőlt volt faanyag mellett számíthatunk rá, illetve lakott területen még inkább azokon a helyeken, ahol kivágtak fákat, és bent maradt a talajban a tönk. Ugye általában a lakott területen nem tuskózzák ki ezeket a kivágott fákat, és akkor ott jelennek meg így május második felétől, és egészen június vége, júliusig itt vannak velünk, és úgy fogunk velük találkozni, hogy mondjuk sétálunk a járdán, van a járda mellett egy ilyen tönk, és ezt csak oda nézünk, és látunk 20, 30, 40, 50, vagy akár még több a talaj fölött ilyen elnyújtott ívekben, nyolcasokban repülő rovarokat, és akkor ilyenkor szoktak megijedni az emberek, hogy azt a mekkora. És ilyenkor van, aki sajnos a kertjébe saját megoldáshoz nyúl a kemotokszal, vagy kihívja a nem kellően felkészült gázmestert, aki lemérgezi. Ugye ez egyrészt teljesen felesleges, értelmetlen, sorsrantó. Másrészt például, hogy az óriás tőrös darázs védett is. Egy-egy példánynak a pénzben kifejezett értéke az 50 ezer forint, tehát 5 elpusztításával már természetvédelmi bűncselekményt követel az illető, de ne is erről beszélünk. Tehát teljesen felesleges ezeket az állatokat üldözni. Én azt javaslom, hogyha valaki ilyet lát, különösen, ha gyerekkel vagyunk, mindenképpen álljunk meg, guggoljunk le közéjük, le is lehet akár ülni, és nézzük, ahogy hihetetlen az óriás tőrösdarazsak, a hatalmas rovarok nagyon kecsesen repkednek a talaj fölött, leszállnak, beássa magát a nőstény. Ugye úgy vadászik a nőstény, hogy a talaj fölött repülve a hihetetlen érzékszerveivel keresi a lárváknak mondjuk a feromon illatnyomait, beássa magát a korhadékba, a talajba, megkeresi a lárvát, ami egyébként elég gyorsan tud haladni a korhadékba, a talajba, megszúrja, megbénítja, megbénul a lárva, de nem pusztul el, és akkor ráhelyezi a petéjét, és akkor a petéből kikerül kis csizalás lárva elfogyasztja a megbénított zsákmányállatot, és ugye így valósul meg az előbb említett biológiai védekezési potenciál, hiszen nem az embereknek kell, a gazdálkodóknak kell mérgekkel elpusztítani hihetetlen környezeti károkat és egészségkockátot jelenti módon ezeket a gyakran kártevő fajorokat, hanem ezek a egyébként nagyon látványos tőrösdarazsak ezt nekünk ingyen bérmentve megteszik, és így két ökoszisztéma szolgáltatást is biztosítanak számunkra az ökológiai védekezéssel, illetve hogy meg gyönyörködhetünk benne.
0: Egész nyáron megfigyelhető ez a jelenség, vagy most ez a május kiemelt időszak?
3: Május-június a fő időszaka ezeknek a rovaroknak. Nyilván, ahogy mondjuk az előző évben, hogyha egy generáció később kelt ki a petéből, aztán utána bábozódott be, akkor ez ugye tolódni tud. Hőmérséklet függő is, de május második felében már mindenképpen számíthatunk rájuk. Egyébként nagyon érdekes, ha vannak virágok körülöttünk, akkor azért felfeltűnik egy ilyen nagyon furcsa, nagyon nagy állat, akkor is jól meg tudjuk figyelni, de én arra biztatok mindenkit, én is egyébként így szoktam tenni ebben az időszakban, hogy kimondottan keresem a lakóhelyemen az ismert tönköket, és mindig elmegyek, és mindig a jó érzés látni a tavasz vége, nyár elejő első ilyen tőrös darazsait, mert az azt jelenti, hogy akkor mindjárt itt a...
0: És hát a félelem és a pánikkeltés előtt azért érdemes tájékozódni, különösen, ha nem vagyunk teljesen biztosak magunkban. Például a Magyar Modertan és Természetvédelmi Egyesület oldalán, ha jól tudom, akkor fotók, videók és egyéb részletek is fent vannak a tőrösdarazsakkal kapcsolatosan.
3: Igen, volt szerencsém, ugye jó pár évvel ezelőtt pont egy ilyen nagyon szomorú eset kapcsán határoztam el, és nem tudom, hogy ezzel mi vagy, akkor ebből kampányolunk, mert ott azt hiszem talán a Margit-szigeten ilyen pánik hatására kihívtak egy nem kellően felkészült gázmestert, aki lemérgezett egy ilyen hatalmas csoportot, és akkor kezdtünk el erről beszélni. Nagyon-nagyon jó volt látni, napokon belül jöttek már például a Nemzeti Parki Őrszolgálat tagjaitól megkeresések, hogy ez milyen király, és változik az emberek hozzáállása, és tényleg a média segítségét kérjük ehhez is ugye most már hosszú évek óta, és nagyon gyorsan sikerült megfordítani az emberekben ezt a pánik reakciót, és ma már trendi, ma már odafigyelnek, és akkor voltak ilyen esetek ballagási időszakban, egy hatalmas tönkben, akár több száz ilyen tőrösdarázs jött elő, és akkor, hogy akkor most mi lesz, el kell halasztani a ballagást. És akkor beszélgettem velük, megnézték az anyagunkat, és akkor azt csinálták, hogy egy ilyen szalaggal kiszalagozták, kiírták, hogy tőrösdarázs, nem bánt, állj meg, nézd meg, menj tovább, és rendben lezajlott a ballagás, és mehettek érettségre.
0: Akkor úgy tűnik, hogy hatékony az edukáció, és egyre inkább ismerjük és felismerjük a tőrösdarazsokat, és megpróbálunk rájuk vigyázni.
3: Abszolút, hát ez egy elcsépelt dolog. Egyébként csak az edukáció működik. Tehát az, hogy az emberek nem tudnak valami olyan, és akkor senki nem mond nekik semmit, akkor miből gondolnánk, ugye, hogy ez működik. De hát ugye az emberiség ezt nagyon régen csinálja, mert a gyerek, és akkor edukáljuk, hogy csinálnia, és ebben a média hihetetlen hasznos, és tényleg minden egyes ilyen médiával közös kampányunkra azt tudom mondani, hogy elképesztő, meg hihetetlenül hatékony, tehát már itt is beszéltünk sokszor. A lakott fecskefészkek tömeges leverése kapcsán mondjuk 3 év alatt sikerült egy ilyen 98-99%-os javulást elérni. Tehát hihetetlenül hatékony, és csak ez hatékony, hogyha elmondjuk az embereknek, miről van szó. De szerencsére a lakosság jelentős része nem ökológus professzorokból áll, meg rovarászokból, mert akkor iszonyatosan rossz kenyeret tudnánk csak enni, meg nem lenne köztisztaság az utcákon, úgyhogy ez a dolgunk, hogy elmondjuk az embereknek, hogy persze senkit nem akarjuk, hogy ölelgessen méhet, mert azt én sem ölelgetek méhet, nem kell, hogy mindenki szeresse, de ha ismerjük, és nem félünk tőle, akkor nem is fogjuk el. És ez már mindentől kezdve.
0: Na hát most beszéltünk róla, egy kicsit edukáltunk, úgyhogy köszönjük szépen Orbán Zoltánnak, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjének, hogy a vendégünk volt. Jó munkát kívánunk önnek.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont kívánunk, viszont hallásra. És

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádió hallgatást. A mikrofonnál Ordási Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám!
2: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
1: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra. Érdem.

0: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadított fel a biztonsági készletből. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről. Lassan visszatér a naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Változik a H5-ös év közlekedése. Hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomázt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu weboldalon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tévő törvénymódosítást nemrég fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 6. alkalommal rendezték meg országszerte a futókörök napját szombaton. Idén rekordszámú, összesen 25 rekordtán futópályán, több fővárosi kerületben és számos vidéki városban szervezték meg a kezdeményezést, amely játékos versengésre hívta a településeket. Időt nem, azonban a megtett kilométereket mérték, hogy kiderüljön, hol futották a legtöbbet. Ezúttal egy innovatív, QR kód alapú digitális időmérő rendszert vezettek be a körök és a megtett távolságok pontos rögzítésére. Az összefogás legfontosabb célja az aktív, sportos, egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgásélmény biztosítása. A versenyt az idei évben is Dabas nyerte, közel 11 ezer kilométerrel. Dabason összesen 940 futó vett részt, 532 nő és 408 férfi futó a zord idő ellenére. A legtöbben 10 és 15 kilométer közötti távot futottak, de 19-en 42 kilométer felett teljesítettek a városban. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágere.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

már rajtad. Utáltam, ahogy a telodat akartad. Veletem már többet nincs hatalmad. Tudtam, hogy mit csinálsz, hiába tagadtad. Csak azt kaptad vissza, amit adtál. Hogy engem végtelen szerbe csaptál. Olyan lány vagy, aki mindenkit kihasznál. Itt a vége, szóval értem, már ne hajtsál. Tovább lépek, nem kellett a szeretet. Érted, már nem mozgatok meg egyeket. Legyél vele, játszok csak a szerepet.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kussági főcsatorna. A vízügyi szakemberek folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Kajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyező kövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint három vármegyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezett felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Youngblood, vagy éppen Martin Garrix. Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye, napközben már 20-26 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeresd te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem

ezért lesz. Nemed magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd több valamihez, tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakult. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderült, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonatbalesetet Gyomán. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte, a vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írta, a vagyonnyilatkozata alapján Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály szerint 38 millió forint végkielégítés járna, de ezt nem kapja meg. Közben Orbán Viktor jelezte, nem is veszi fel a pénzt, azt a kárpátaljai gyermekotthon javára ajánlja fel. Szabó Bence a belügyminisztériumban fog dolgozni. A Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosának feladata Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetén belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz. A belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza már elkezdődött. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Akárhányszor is hallod.
1: Örökké változatosan.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Fodrásznál voltam, vajon tetszik? Szétnéztem a boltba, vettem egy pulcsit. Ízzik az ajkam, kiemeltem. Vörösbe bújtam, felkészül a lelkem.

Podrásznál voltam, vajon tetszik? Szétnéztem a boltba, vettem egy pulcsit, iszik az ajkam.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
3: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett, a rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Sulyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal Alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karban tartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye, napközben már 20-26 fok is lehet.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dobos helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Győzelemmel zárult a szezon utolsó hazai bajnokia a Meton FC Dabas számára. A Dabas vendégeként 2-1-es vereséget szenvedtek a szegediek az NB3-as délkeleti csoport 29. fordulójában. Dabasi dominanciát hozó mérkőzés elején több kisebb lehetőséget kialakított az SVS-e, de nem sikerült betalálnia az NB3-as idény utolsó előtti hétvégéjén. A szegedi kapus is több bravúrt bemutatott a 33. percben, viszont egy visszagurított labdából lőtt bombagóllal szereztek vezetést a hazaiak 1-0 Domokos jóvoltából. A második félidő során labdatartásra törekedett az SVS-e, amely a játékrész derekán egy buktatásért megítélt 11-esből került két gólos hátrányba, amit Kamarás értékesített. A hosszabbításban egy baloldali kényszerítőt követően Kéri az üresbe futva talált be közelről és állította be a 2-1-es végeredményt. A mérkőzésről Kelemen Balázs betegség miatt hiányzott, távol létében Farkas Márk felállt az edzői feladatért a vendégeknél. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobost.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Zenékkel. Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt 24-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

Rádió. To jár? Rádió Dabas. Rádió Dabas. A régió rádiója.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: A felnapom szomorúság, aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett, a rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárt. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal Alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye, napközben már 20-26 fok is lehet.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Just watch me dance.
1: Csak igazi zenékkel. Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en. Látom.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 1 óra van.
1: Éjjel 1 óra van.
2: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadított fel a biztonsági készletből. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről. Lassan visszatér a naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News.
1: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Változik a H5-ös év közlekedése. Hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu weboldalon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tévő törvénymódosítást nemrég fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye. Napközben már 20-26 fok is lehet.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, félévszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: I'm just not sure my heart is working, and yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe, all I do is make you cry.

0: Döntések sorozat.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Sut!
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
2: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kel, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu. Aranyozd be a különleges napot! 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.

0: az új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet, Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: kilencen.
1: Éjjel kettő óra van.
2: Éjjel kettő óra van.
3: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
3: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési